0: napokig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 konténer pedig visszatér a tavaly év egyik legmenőbb játéka, újra csak itt a Rádió 1-en. Hát tulajdonképpen a név leírja, hogy mit kell tudni róla. Van egy konténer, fullra megtöltjük ajándékokkal, és egy hallgató az összeset megnyeri. Hát, na ez a Rádió 1, ahol pörögnek az igazi mai slágerek, most a Swedish Disco Rehab, Sam Feld és a Sleep Tonight,

0: csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ki hogy bírja az estét? Jó bulit, jó utat, jó munkát, bármit is csinálunk. A következő órát imádni fogjuk az igazi mai slágerekkel. Köztük lesz az újdonság Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től, de hozom Metzger Mikit, Shakirát, és mindjárt az óra elején Taylor Swiftet. Az igazi mai slágerek között az Opel Light pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazni közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és és fényt, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most... Magyarország legjobb.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel 3 óra után. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Nyugalom, nem lesz felesleges duma ebben az órában sem, viszont olyan nagy kedvenceket hozok, hogy szerintem mindenki pak-pak-pak kapkod majd a Angerika busz, hogy feljebb hangosítsa egy picit, mert hogy élvezni kell ezeket a dalokat, mint például ezt a vadőj kedvencet, Martin Garrix és Ed Sheeran párosától a Repeat It, amit indítok.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Legutóbb pedig pont a színen voltam egy bulin, amit Necker Miki csinált a rádió esztésnél. Hát valami elképesztő volt. Na, hogy teltház, óriási hangulat. Ez meg egy igazi mai sláger Necker Mikitől és Nagy Bugitól, meg Miss Moodtól, az Éden, amit indított.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy kontinent pedig visszatér, sőt, már holnap meg is lehet nézni, aki körbe tapogatná, a Corvin Plaza főbejáratánál 10 órától megtalálja Attissal együtt, és holnaptól már a kulcsokat is el lehet kezdeni vadászni hozzá. Valaki pedig majd megnyeri az egész konténer tartalmát, ő meg Shakira közben Burna Boy-jal és a Die Die-jal a Rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, hétfőn pedig itt lesznek a stúdióban, reggel 6 órától, és tőlük is lehet majd nyerni kulcsokat a Rádió 1 konténerhez.

0: adatbázis. 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
1: A beszédhangot elemezzük, ezt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni, vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia hozzá képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással, ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen ellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogy esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőkben tud használni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
2: A tudáspercet hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 4 óra után egy picivel kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, és ilyen nagy kedvenceket hozok továbbra is. Rég hallottuk, de szenzáció, szóval hadd szóljon David Guetta, Bibi Rexha és az I'm Good itt a rádió 1-en.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és egy teli konténer ajándékokkal. Ez mennyire hangzik jól? Főleg úgy, hogy ezt egy valaki fogja megnyerni. Minden ajándék, ami egy gigakonténerbe belefér. Hát erről szól a rádió egy vadjú játéka, amiben már tavaly azért volt részünk, de idén még ráfejelünk az egészre. És ismételten elindul a kulcsvadászat már holnap, szóval nagyon figyeljük, oké? Gyűjtsük a kulcsokat, és mellé élvezzük az igazi mai slágereket, mert a legjobbakat azon továbbra is, sőt a legjobb

az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára szerint 2034-re akár 4000 megawattal is bővülhet a hazai kapacitás. Tóth András hangsúlyozta, hogy a beruházóknak minden környezetvédelmi és zajvédelmi előírást be kell tartaniuk. A szélerőművek létesítésébe az érintett önkormányzatoknak is lesz beleszólásuk. Visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak majd a javító intézetek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jelenleg túlzsúfolt intézményeket bővítik és fejlesztik is. A beruházásokra a kormány 3 milliárd forintot különít el. A cél, hogy javítsák az intézetekben élő fiatalok elhelyezési körülményeit. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub bringázza a munkába kampányához, az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A kezdeményezés célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bicikli nem csak sport és szabadidős eszköz, hanem praktikus közlekedési alternatíva is. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
1: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelő helynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében nem a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
0: Napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. A hőmérséklet ma a térségben napközben 26 fok körül alakul. Holnap túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel, legfeljebb késő délután vagy este jelenhet meg több felhő az égen, de csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérséklet éjjel 5 és 15, míg napközben 25 és 31 fok között valószínű.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
0: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat, az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszer kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazás közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részében, és arra is kényt, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
2: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió E! Indul Magyarország! Magyarország leghosszabb zenei órája.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt most már, 5 óra után 9 perccel a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 6-a van, Zakariás névnap, egy jó őszi hétvége, ami folytatódik, és továbbra is szólnak az igazi mai slágerek nálunk. Most minél itt választottam ez a Rám Pám Pám a Rádió.

0: egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai slágerre. Milyen jó lendület, amit tartok továbbra is. Jennifer Lopez és David Guetta párosa jön a dalt egyébként. David Guetta elszpoilerezte egy csomó fellépésén, még mielőtt hivatalosan bejelentették volna, de amúgy ez nem is az első alkalomnál, hogy ilyet csinál. És működik, mármint, hogy maga a dal is. Az igazi mai slágerek között J.Lo, David Guetta és a Save Me Tonight a rádió egyen.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely a hétvége folytatódik, és hát ez a, nem mondom, hogy őszies idő azért, az túlzás volna, mikor ilyen 26 fok lesz ma is, de ha minden igaz, akkor szerencsére aránylag napos idő mindemellé, szóval magány a hétvége is, magány a folytatás is. Az igazi mai slágerek között Iván Beck és a Belly Dancer a hírek után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett magyar depressziós beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi Szél és a Nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajduska Dér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
3: A beszédhangot elemezzük, ezt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni, vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jár képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbség a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogy legesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi Szél és a Nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fog használni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár online eléréssel és applikáció formájában tudjon működni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak

Dénert, a Corvin Plaza főbejáratánál délelőtt 10 órától ott lesz, mert Atlis is ott lesz, szóval hajrá, kulcsvadászok! Az igazi mai slágerek között pedig Loi a folytatásban, ezt választottam, aktuálisan egy óriási favorit, David Puente ezzel a Golden Summer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Új adósságkezelési szolgáltatás indul novemberben. Már kereshetők a kórházi fertőzések adatai. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési program új konstrukciójában. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, az úgynevezett 5 plusz 5 program keretében gépek és új eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik. A támogatás technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre is felhasználható. A program célja a hazai vállalkozások fejlesztése és versenyképességük erősítése. Többletforrást biztosít a kormány a családi csődvédelmi szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési és tanácsadási szolgáltatás is indul. A szakemberek az érintettekkel és a hitelezőkkel egyeztetve áttekintik a pénzügyi helyzetet. A cél pedig, hogy segítsenek megtalálni az adósság rendezésére leginkább megfelelő megoldást. Már nyilvánosan elérhetők és kereshetők a kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ honlapján. Az online felületen grafikonok és szakmai magyarázatok segítik az egyes intézmények mutatóinak értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok célja nem a kórházak rangsorolása. A tájékoztatással az egészségügyi ellátás biztonságát és a betegek bizalmát szeretnék erősíteni. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve a kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés. Reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de eső ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél azonban sok felé megélénkül. A hőmérséklet ma napközben 24-26 fok körül alakul. Holnap többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, a szél többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig éjjel 9 és 15, még napközben 25 és 31 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, már 6 óra után járunk, én pedig hozom azt az énekest, aki visszatért és a legnagyobb fesztiválokat megjárta a nyáron. Justin Bieber.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez az első őszi hétvége, de én azért egy picit visszanéznék még a nyárban, nem volt az olyan régen, hát ugye a hét elején. De ez a dal, ami az egész nyarat végigkísérte, akárhol nyaraltunk, de akár meló közben is, ezt tudja, hogy mindenhol hallottuk. Óriás hit megy Bibi Rexa a Faithless dallal, az igazi mai slágerek között, ez a New Religion a rádió 1-en.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a nyári ellenőrzéseken. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Futóverseny miatt ma több fővárosi útszakaszt is lezárnak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Véget ért a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, amelynek tapasztalatai összességében kedvezőek voltak. A NÉBIH és a kormányhivatalok szakemberei ugyanakkor több esetben is találtak szabálytalanságokat. Több tonna élelmiszert, köztük fagylaltot, húskészítményeket, zöldségeket és gyümölcsöket vontak ki a forgalomból. A gyerektáborok étkeztetését is vizsgálták, és öt esetben korlátozták a szolgáltatók tevékenységét. Újra teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be a kormány. A hallgatók ezzel ismét lehetőséget kapnak arra, hogy külföldön tanuljanak, tapasztalatot szerezzenek és nemzetközi kapcsolatokat építsenek. A hazai felsőoktatási intézmények előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a nemzeti emlékhely és a kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
2: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezeti helyszíne a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújítása. Ugye ezeknek a nagy részét az enkónő csoport állította még ott föl. A 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfokházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
1: Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani ma Budapesten a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A lezárások 7 fővárosi kerületet érintenek. Szakaszosan lezárják az Árpád, a Margit, a Szabadság és a Lánchidat, valamint több környező útszakaszt is. A budai és a pesti alsórakparton ugyancsak korlátozzák a forgalmat, ezért a közlekedőknek ma érdemes más útvonalat választaniuk. Napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. A hőmérséklet ma a térségben napközben 26 fok körül alakul. Holnap túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel, legfeljebb késő délután vagy este jelenhet meg több felhő az égen, de csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérséklet éjjel 5 és 15, míg napközben 25 és 31 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shawn Mendes, így fél hét után, aki újra egy együttműködést csinált a világ egyik legmenőbb divatmárkájával, ami tök jó, csak annyira szuper lenne, hogyha ennyi energiát fektetne azokba, hogy új dalokat is hozzon. Hm? Mert mikor dolgozik, akkor ilyen jókat csinál. Shawn Mendes, Treat You Better itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és szerintem már mindenki hallott a Rádió egy konténerről, és arról, hogy idén újra megtöltjük ajándékokkal egy egész giganagy konténer tele ajándékokkal, amit egy valaki fog megnyerni, ehhez pedig a kulcsokat szépen lassan el lehet kezdeni vadászni itt a Rádió egyen. Megéri figyelni. Oké? Okay? Shakira jön, az igazi mai slágerek között ez a Die Die a Rádió 1.

0: Csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig az az énekesnő indítja, aki nem csak énekesnő, dalszerző, nem is akármilyen. Nemrég beválasztották a 30 jelenleg is élő legjobb, legnagyobb amerikai dalszerzők közé. Ki tudja, ki ő? Segítek még egy picit. Swift, na, az igazi mai sláger az Opel Light, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minisztérium államtitkára szerint 2034-re akár 4000 megawattal is bővülhet a hazai kapacitás. Tóth András hangsúlyozta, hogy a beruházóknak minden környezetvédelmi és zajvédelmi előírást be kell tartaniuk. A szélerőművek létesítésébe az érintett önkormányzatoknak is lesz beleszólásuk. Visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak majd a javító intézetek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jelenleg túlzsúfolt intézményeket bővítik és fejlesztik is. A beruházásokra a kormány 3 milliárd forintot különít el. A cél, hogy javítsák az intézetekben élő fiatalok elhelyezési körülményeit. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza a munkába kampányához az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A kezdeményezés célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bicikli nem csak sport és szabadidős eszköz, hanem praktikus közlekedési alternatíva is. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
1: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelő helynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
0: Napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. A hőmérséklet ma a térségben napközben 26 fok körül alakul. Holnap túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel, legfeljebb késő délután vagy este jelenhet meg több felhő az égen, de csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérséklet éjjel 5 és 15, míg napközben 25 és 31 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazi mai sláger megy, és Ibizán nagyon sokan október elejéig tartanak partikat, Tiesto nem tartozik közéjük, ő ezen a héten lezárta a nyári fellépés sorozatot, és most egy picit ő is háttérbe vonul, mert hogy dalokat fog készíteni. És hogy miért mondom ezt? Hát azért, mert az egyik nagy kedvencem folytatom Tiestótól, Eva Max, ez a Di Motto,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Új adósságkezelési szolgáltatás indul novemberben. Már kereshetők a kórházi fertőzések adatai. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési program új konstrukciójában. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, az úgynevezett 5 plusz 5 program keretében gépek és új eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik. A támogatás technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre is felhasználható. A program célja a hazai vállalkozások fejlesztése és versenyképességük erősítése. Többletforrást biztosít a kormány a családi csődvédelmi szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési és tanácsadási szolgáltatás is indul. A szakemberek az érintettekkel és a hitelezőkkel egyeztetve áttekintik a pénzügyi helyzetet. A cél pedig, hogy segítsenek megtalálni az adósság rendezésére leginkább megfelelő megoldást. Már nyilvánosan elérhetők és kereshetők a kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ honlapján. Az online felületen grafikonok és szakmai magyarázatok segítik az egyes intézmények mutatóinak értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok célja nem a kórházak rangsorolása. A tájékoztatással az egészségügyi ellátás biztonságát és a betegek bizalmát szeretnék erősíteni. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve a kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákoszt Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de eső ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél azonban sok felé megélénkül. A hőmérséklet ma napközben 24-26 fok körül alakul. Holnap többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, a szél többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig éjjel 9 és 15, még napközben 25 és 31 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Jonas Brothers pedig visszatért egy új gigashow-val, csak nem 50 állomásból álló turnét csinálnak, amit el is kezdtek, mindjárt úgy, hogy 3 teltházas koncertet csináltak New Yorkban, szóval 1000-rel pörögnek. Én pedig hozom

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig a legújabb kedvencet hozom, Regál Lilitől, a Rádió egy DJ-től, a Heal Meet a folytatásban, nyolctól pedig Balázsék, a Balázsék Weekenddel érkeznek, és hétfőtől már a Rádió egy konténert akár meg is lehet érinteni, mert hogy újraindul a játékunk, és hogy hol lesz, ez egy fontos kérdés, Corvin Plaza főbejára 10 óra után, nem csak a konténer, de Atis is ott lesz a helyszínen, szóval megéri kilátogatni. Regál Lili, Heal Me, ez pedig az igazi mai sláger, ahogy ígértem. Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a

0: matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
5: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.

bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió 1.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Több tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a nyári ellenőrzéseken. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Futóverseny miatt ma több fővárosi útszakaszt is lezárnak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Véget ért a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, amelynek tapasztalatai összességében kedvezőek voltak. A NABIH és a kormányhivatalok szakemberei ugyanakkor több esetben is találtak szabálytalanságokat. Több tonna élelmiszert, köztük fagylaltot, húskészítményeket, zöldségeket és gyümölcsöket vontak ki a forgalomból. A gyerektáborok étkeztetését is vizsgálták, és öt esetben korlátozták a szolgáltatók tevékenységét. Újra teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be a kormány. A hallgatók ezzel ismét lehetőséget kapnak arra, hogy külföldön tanuljanak, tapasztalatot szerezzenek és nemzetközi kapcsolatokat építsenek. A hazai felsőoktatási intézmények előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a Nemzeti Emlékhely és a Kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
3: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezeti helyszíne a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújítása, ugye ezeknek a nagy részét az Enkonni csoport állította még ott föl. A 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfogházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
2: Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani ma Budapesten a 41. Vízer Budapest félmaraton miatt. A lezárások 7 fővárosi kerületet érintenek. Szakaszosan lezárják az Árpád, a Margit, a Szabadság és a Lánchidat, valamint több környező útszakaszt is. A budai és a pesti alsórakparton ugyancsak korlátozzák a forgalmat, ezért a közlekedőknek ma érdemes más útvonalat választaniuk. Napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. A hőmérséklet ma a térségben napközben 26 fok körül alakul. Holnap túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel, legfeljebb késő délután vagy este jelenhet meg több felhő az égen, de csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérséklet éjjel 5 és 15, míg napközben 25 és 31 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
1: Nem szeretem ezt a hírt, kikötött a tájföldi szexközpontban a 250 napja utolévő amerikai hadihajó. Azért ez, el tudjátok képzelni, hogy ott mi lesz? Hogy mi történik ott valójában? A tájföldi Pattaya tőszomszédságában. Hát kikötöttek ők 260 nap után, vagy 280 nap után. Lerakták egy kicsit a személyzetet szórakozni.
2: Várj, azt tudod, hogy ez nem az első hír a hajóról.
1: Igen, ők nem elindultak rövidre, és aztán hosszabbítottak.
2: Hosszú lett, és két héttel ezelőtt jöttek a hírek, hogy ott mentális megzakkanás van, mert voltak katonák, akik már bele akartak ugrani az óceánba. Igen. Hogy nem láttál, nem érte a lábad a szárazföldet majdnem egy éve.
1: Egy éve vannak, ugye képzelde. Rövidre indultak, aztán ugye csendes óceáni körútra átirányították őket az iráni frontra, átmentek, és azt mondták, hogy oké, srácok, fújunk egyet, irány Pattaya. Szerinted ott mi történik?
3: Nagyon szeretem a kapitányt.
2: Az amerikai haditengerészet vezérezredese egy óriási szivarral a szájában ült az irodába, és ezeknek a fiúknak.
1: Igen, tudom, mi kell valami. Vigyétek őket Tájföldre, Pattayára. Ugye Pattaya világ, hát legnagyobb szexturizmus központja. Itt írja a cikk, hogy 50-60 ezer, nem 25-50 ezer szexmunkás dolgozik. Ugye ez Tájföldön ott az öböl

0: helyen található igazából a szárazföldön, és hát a bulik, a lokálok, a negyedek. És...
1: De hát itt írják, hogy ez alapból miattuk lett. Az amerikai hadsereg teremtette meg.
0: Hát ez igen, ez a vietnámi háború alatt, igen, ez akkor jött létre tulajdonképpen őket kiszolgálva, ők most hazamentek. Azért képzeld azt, hogy értem, amikor ők megkapják, kikötünk, hol? Irány, Pattaján fogunk kikötni, lassan egy éve úton vannak a srácok, 2500 amerikai katona érkezik meg Pattajára.
1: Egy éves munkabérot duzzad a bankkártyádon?
0: Gondold el, hogy ott mi történik.
2: A helyszíni beszámoló szerint úgy várták az 5000 amerikai katonát, mint a messiás.
0: Figyelj, az...
1: Szerintem ott a lányok egy hete csak nyújtanak. Az
0: az, az biztos.
1: És a fiúk is.
0: Ott a fiúk is nyújtanak, ott a lányok is nyújtanak, igen. Igen. Ja, hát ugye ez volt a vietnámi háború alatt lett ez szex turizmus, vagy központ, igen, és most ugye, hát azóta is az valójában, Pattaja azért az eléggé lepukkant része, úgymond Tájföldnek, nem is nagyon szép a tengerpart, oda tényleg az megy, aki ezt a fajta éjszakai lokált meg helyet keresi, de ott azért gondolom, de ezek leszállnak, ezek az amerikaiak, tudják, hogy Tájföld azért nem minden az, aminek látszik, de 300 nap után kiszabadulsz, hát, minden mindegy. Ott reggel lesznek szerintem... nagy megvilágosodások. Gyere te is, de én fiú vagyok, nem érdekes, gyere te is. Tehát ott milyen sztorik lesznek?
1: Szerintem ennyi tesztoszteron egy hajón, ahol csak férfiak vannak, szerintem ott már egy kicsit karcsú férfi is már nagyon vigyázott magára az utolsó hetekben.
0: Igen,
1: hogy...
0: veszélyben de, volt igen, a kis Johnny. Igen. Nagyon kecses volt a járása az utolsó éve.
1: Johnny az egy sasszé volt?
0: Igen, de gondold, de tényleg ezek tesztoszterontól duzzadva, egy ilyen 8 fő szobába emeletes ágyokon fekszenek az anyahajón egy éve, ezek ott most kiszabadulnak.
1: Háborúra készen,
0: néha lehet, hogy van egy-két bevetésük, vagy le kell szállni, vagy szárazföldre vissza, ide-oda vezélik őket, de hogy mi szabadulhatott ki, nem?
1: Feri, nekem
0: megérkeznek 5000-en. Szerinted megjelenik Jézus ezen a helyen?
2: Maximálisan elhatárolódom, bár Jézus szeret mindenkit, ugye, és jót áld neki.
1: De te leszállnál a hajóról például ebben az esetben?
0: Feri, de én
2: a benti kápolnába imádkoznék a többiek lehetségnél.
0: Keresd a gyereket.
1: Szellős a kápolna, így szeretek.
2: Végre.
0: Igen. Biztos, hogy nagyon durva lesz. Úgyhogy ez jó, szeretem ezt a hét. Megálltak ott. Milyen lazák, nem? Arra hajóztak, kicsit fűzenek le a fiúk. Érezzék jól magukat. Egy hét, Szabi, mindenki mehet.
1: Ez már Trumpnak a mindenre rálátása szerintem, de ezt ő is maga is ugye preferálja az ilyesmi.
0: Már valószínűleg ott van.
1: Igen, ő ott várt a srácokat, de ezt én úgy képzelem el, hogy olyan volt, mint amikor tudod, a Balatonnál, amikor beér a rév, és akkor már mindenki ott toporog a trasszén,
0: hogy
1: én akarok
0: első
1: leszállni.
2: Ott az még ki se kötött, ezek már leugrandak.
1: Szerintem már úsztak ki
2: fele. Kapnak ilyenkor költőpénzt, egy kis plusz zsebpénzt.
0: Hát gondolom, hogy felhalmozódik a pénzük, a fizetésük, ezt ott a hajón nem nagyon tudják elkölteni, valamennyit nyilván hazaküldenek, akinek van családja, de ott itt egy egyéves bér azért az ott lapul a bankkártyájukon. Hát ott gondold el, ott az...
2: Mindent megveszünk.
0: Jézus, és amerikaiak, te biztos nagyon tolják.
1: Mennyire fog megugrani a populáció?
0: Sok kis félvérgyerek
1: megszületik,
0: igen.
1: Ja. Minden lesz?
0: Lazák egyébként, de tényleg, szóval, hogy ezt így megcsinálják. Igen, róluk volt az a hír, hogy ők már tengerbe akarnak ugrani, hogy depressziósak, hogy nem bírják. Talán egy 50 vagy 60 napos küldetésre indultak először. És az átvezénylés miatt lett egy év. Na most egy év az még azért a szárazföldön is sok a seregben, de hajón eltölteni viszonylag korlátozott mozgási lehetősége közepette, azért az nagyon kevés.
1: De nézzél, hogy nem minden szabad csinálni. Ott van egy teljes Az érkező tengerészgyalogosokat és pilótákat bizonyos dolgoktól eltiltottak. A hadsereg például nem engedi a bungee jumpingot, a motorcsónakos siklóernyőzést és a hasonlóan veszélyes vízisportokat, a marihuána boltokat, illetve hogy belépjenek a, nem tudom, az SOI-6 nevű híres hírhet szexipari utcába.
0: Igen. De ez csak egy Pattajai utca. Megtiltották nekik a fő utcát, de a mellék utcában mehettek. Jó, gondol, akkor elkerüljük.
2: Hogy a pattajai lányok ezt meghallották, hogy ebbe az utcában már át is költöztek a másikba.
1: Szerintem ez a fő utca, az ki fog örülni. Onnan mindenki kiszivárog a mellék utcákba.
0: Igen. Nekik ezt kellene kínni a kikötőbe. A penicillin szeretéget.
2: De jó.
0: Igen. Ott azért az orvosoknak is lesz problémája. Meg lesz dolga. Igen. 280 nap, gyerekek. Az nagyon kemény.
1: Meddig maradnak Tájföldön?
0: Azt nem tudom, hogy mennyi idejük van. Szerintem ilyenkor azért egy 5-10 napra valószínűleg lefűznek. Tehát, hogy hagyják, hogy egy kicsit a fiúk azért így kiengedjék a gőzt, hogy 5-8 napú biztos, hogy van bennem.
1: Úristen, lennék most biztonságért a diszkóban. Ott a környé, hogy ott mi?
0: Hogy ott mi lehet?
1: Szerintem olyan lehet, mint a Balatonon az árva a szúnyogok, tudod? Csak katonákkal.
0: Jó, hogy megérkeznek.
1: És minden körül, tudod, ilyen óriási felhő volt lesznek. Hát ez nagyon sok ember.
0: Én nem voltam még Pattán igazából, de nem is nagyon vágyom oda. Ez a fönti része Tájföldnek, ugye, ahogy kezdődik a félsziget, még ott fönt a kanyarban van. Valójában tényleg oda azért csak az megy, aki nagyon ezeket a lokálokat keresi. Na, itt már vannak képek, hogy megérkeznek a katonák. Azért milyen jól néz ki ez a fehér tengerészeti egyenruhájuk, nem?
1: Meg ezek a kis kandúrok milyen jól néznek ki.
0: Mennyire jól néznek ki ez a fehér egyenruha ezzel a sapkával, ezekkel a kitüntetésekkel. Baromi jó az egyenruhájuk. Hadi tengerészeti egyenruha nagyon jó.
1: Beülni az ölébe, mi?
0: Szívesen dolgozni egy Pattaján. Nem, azért ez az összes amerikai filmben látod ezeket a haditengerészeti ruhákat, úristen, azért ez tényleg nagyon-nagyon jól néz ki.
1: Húha.
0: Na jó van, gyerekek.
2: Tekeregnek a kisasszonyok, tekeregnek.
1: Tekereg a kígyó.
0: Igen.
2: Na most Pattaján miért hirdet valaki Russian Sex Show-t? Az volt kiírva.
1: De a helyi pattai oroszlányok is ugyanígy ázsiaiak, csak át vannak sminkelve, és van egy ilyen felvett akcentusuk a YouTube-ról. Egyet csinálnak.
0: Igen. Hát, aki volt már Tájföldön, azért meglátogatott ilyen lokálokba, azért azt tudja, hogy észnék kell lenni.
2: Nagy csodák vannak.
0: Szóval, hogy azért ott tényleg látsz mindent. Nem lesz ingerenciát bemenni nagyon, de hogy azért ott tényleg minden van.
1: De a lepattani egy nyugdíjasok most szomorúan ülnek a műanyag székeken. Igen, azt a kicsit úgy felhagytak szerintem ott az álmokkal.
2: Jó euró, nem érnek, kislány.
0: Amikor először voltam Tájföldön, 2000-es évek eleje, és látta tényleg ezeket a 70-es pocakos, ilyen német, meg holland, ilyen 60-as sávókat, ilyen 15-18 éves forma fiúkkal, lányokkal, néha kéz a kézbe.
1: Pokol.
0: Néha kéz a kézbe, néha úgy, hogy láttad, hogy egy kicsit a kislány lemaradva, megy a csávó után, és akkor ott úgy ballag után.
2: Az tudod,
0: és szembesülsz ezzel, hogy azért ez így ebben a formában azért nagyon kemény.
2: Neki meg lehet, hogy ez az egyetlen kiugrója.
0: Ja, biztos.
2: Tudod,
0: ja, persze.
2: A nyomorból, abból, ahol eddig élt, abból az egészből.
1: Nem vagyok kész erre, hogy ennek ezt a részét jó, így. De az, ez borzasztó, tehát az egész borzasztó. És nincsenek semmi pozitív oldal.
2: Jó, akkor beszéljünk
1: hogy nagyon jó fejek a tájok, és ők van egy ilyen nagyon pozitív életszemléletük, amivel ezt így lehasítják magukról, de azért ennek nincsen
2: jó kifutása. Nincsen. Az a katona feleség,
0: igen?
2: Aki ül Pennsylvániában, a kis vidéki otthonában, tudod, kiskerítéses ház, ott áll a, mit tudom én, nagy autó, a férje pedig kint van egy évig. Kikötnek Pattaján?
1: Én már úton vagyok. Ott találkozunk.
0: Igen, írod az SMS-t, ha hozzámersz nyúlni. Igen, de kézzel megkapja a hírt? Hogy hazajön a férjem? Nem, miért? Hát ebben van egy 10 napos megálló. Hol kötöttek ki? Tájföldön, Pattaján.
1: És akkor akkor nem tudsz semmit, mert hiszen nem vagy helyi. Úgyhogy csak
0: hát azért azt tudom, hogy Tájföld, Pattaja az miről híres.
1: Nem tudod, mert biztonság. Egy háziasszony.
2: Egy
1: konzervatív háziasszony. Majd a BBC-ben megjelenik ez a riport ezzel az úriemberrel, aki ott sétál Pattaja utcáin, és azt látja, hogy a férjed a háttérben félmesztelenül.
0: A férjed a háttérben nagyon berúgva, támolyog a BBC riportjába, hogy ne kerüljön képbe, mert őket nem lehet fölvenni.
1: Így, ez egy kicsit más. Nem, hogy haragudnál emiatt, most őszintén.
2: Na, hogyha ez a kérdés benne, hogy egyrészt a hapsi szól-e az asszonynak, hogy figyelj, itt vagyunk egy éve, nem láttalak, itt van $5 vagy 1000 tök mindegy, mennyiért szexuális szolgáltatást fogok vásárolni magamnak, szólsz-e? Egyes kérdés. Kettes, az asszony mit mond? Hogy mennyit
0: csinálja? Ide valaki az asszony, addigra már nagyon jóban van a futára.
2: És
0: tehát,
2: a
0: valójában is nagyon meglepő, hogy egy évig, érted, ott hagyod és elmész a frontra, akkor közben ő már valószínűleg megbocsátóbb lesz.
1: Szerintem a katonai életérzés az kicsit így ezt is magába foglalja.
0: Igen, nem is értjük.
1: Ezt nem is értjük, és az egyik barátnőm dolgozott kint Vicenzában, és ott is volt az esküvő, egy amerikai katonához ment hozzá. És akkor kint voltam az esküvőjükön, és ott van egy nagy amerikai ilyen laktanya. És ugye mivel mindenkinek máskor volt az eltávezett, például volt a Crazy Bull nevű hely, ahol napközben volt a buli. Tehát ugyanaz a buli, ami éjszaka van, csak délelőtt 10 órakor kezdődött.
0: Crazy Bull. Még a neve is nagyon Crazy Bull.
1: Igen, és akkor csapatták a srácok, és ezek az amerikai katonák, nyilván az olasz táncos lányok körül voltak ugye főleg elhelyezkedve, és hogy szerintem alapvetően az van, hogy nagyon soknak olyan felesége van, akit így ismer meg egy kiküldetésen, tehát ott helyi ilyen dolgozónő, és nekik ez teljesen rendben van, tehát ez ott nincsenek ilyen morális akadályok ebben, mert szerintem megértik egymást, mert mind a kettő végül is egy katona tulajdonképpen. A másik pedig az, hogy akinek meg ilyen férje van, aztán az úgy van ezzel, hogy ez benne van az egész.
0: Hogy ez benne van. Valószínűleg igen, hogy ilyen, aki fronton van, aki harcol, aki éveket van kiküldetésben, Irakban, Iránban, nem tudom, az úgy, valahogy ez úgy benne van a csomagban, nem? Hogy tudod, hogy te ezt választottad. Nem feltétlen az, hogy állandóan, nem tudom, szexközpontokba kötnek ki, de hogy igen, az ő, de nem tudom, munkájukkal ez is jár, hogy valójában van egy ilyen része. Egyébként mi a jobb? Tehát, hogy hazajön egyébként egy full depressziós, leharcolt, nem tudom milyen katona, nem tudom, nem éltem katonával, de hogy valószínűleg az, amit az Eszter mondta, hogy benne van a pakliban.
1: De most érted, az könnyebb szerinted elengedni őt meghalni? Tehát, hogy amikor bejár, most melyik? Tehát, hogy szerintem egyik se oké.
2: Hát csak az más, egy... hogy azt mondod, hogy a hazáért megy, értem megy meghalni.
1: Hát most értem megy-e Pattajára is.
0: Kicsit úgy tud megvédeni, ha elmegy Pattajára egy kicsit.
1: De most őszintén, figyelj, egy éven keresztül ott sínlődnek egy ilyen bádog hajóban, érted? És akkor utána most, na hát szerintem ez...
0: Érdeklődni szeretnék, hogy kezdő matróz, nem lehet oda kerülni véletlenül. Nem tudom, és ilyenkor a női katonákat is kiengedik? Mert rosszik a fedélzeten van 100 vagy 200, nincsenek női, de nem engednek
2: össze. Azt írta a cikk, hogy ez ugye amikor kialakult Pattaja, tehát a vietnámi háború idején, akkor csak hapsik voltak, de most már a haditengerészet 20%-a is nő.
0: Még én képzelem, hogy a hajón nagyjából egy 500-800 nő is lehet, akik egyébként valószínűleg hát vigyáznak rájuk azért egy éves kiküldetésnél, de a hadihajón is van egy 5-800 nő körülbelül. Hát, ők mit csinálnak Pattaján?
1: Én katona feleség lennék, emiatt jobban ideges lennék.
2: Mint a pattajai lányfiúk.
1: Igen, tehát nem a pattajai lányfiúk, hanem inkább azt, hogy amikor ott már 3 hete együtt vagyunk szolgálatban. És akkor már átbeszéltük azt, hogy gyerekkoromban mi fájt úgy igazán. Akkor az nagyobb para, nem? Hogy valaki egymásra csatlakoztok, mint az, hogy
2: igen, mint kint egy ilyen hancúrozás.
1: Igen.
0: Ezt más katonaságnál el sem tudnám képzelni, hogy megengedik. Tehát ez annyira amerikai ez a sztori, nem?
1: Kisvárosnak hogy... nem volt ilyen része.
0: Kisváros megyőszer csináltak ilyet.
1: Ezt tehetett a szemétégető mögött töltjük.
0: Igen, de valahogy ez annyira amerikai ez a sztori, hogy közben meg valahol ilyen tök lazák, hogy így oké, visszük a világ legnagyobb, nem tudom, anyahajóját, és dollármilliárdokért felelünk, kicsit harcolunk, de amikor megtettük, amit megkövetett az, akkor itt kikötünk Pattaján. Gyerünk, srácok, megérdemlitek, lazítsatok egy hetet. Nem? Annyira amerikai a történet.
1: De ők ezt mindig csinálták. Tehát gondolj bele, hogy annól a Lucky Strike-ot is ők hozták be, amikor az egyik, a cigiből az egyik szál be volt drogozva, és akkor ugye az egy jó szerencsés húzás volt.
0: Igen.
1: Ők adtak ugye LSD-t is a katonáknak. Tehát az egész, tehát az annó meg szolgálati italt is ők adtak nekik. Tehát, hogy az elejétől fogva így gondolkodnak.
2: Ügyes hadsereg.
0: Nyomjuk az LSD-t, az inkább azért adták, hogy jobban harcoljanak. Tehát ugye az MDMA LSD az a hadászati felhasználásban volt ugye a katonaságnál. A 70-es-80-as években vietnámi háborúnál igen, de ott azért ugye, hogy bátrabb legyél, és megkérdezzél semmit.
1: De ez nem lehetett szerinted be LSD-zva harcolni, hogy
0: csinál? Nem tudom elképzelni, hogy csinálták.
1: Nem csak az ellenségek küzdök, hanem magamban is.
0: Igen, azért egyben formában az nagyon kemény lehet, igen. Na megvan, Feri, milyen üzenetet látott? Feri irány Pattaja. Igazából a Jézus szeret téged, igen, nem ez volt. Te csak halucináltál. Az üzenet valójában az volt. Irány Pattaja, Feri. Irány Pattaja. Voltak az ismerőségben, azt mondják, hogy borzasztó lepukkant. Hely. Tehát az összes sztereotípiád, ami Tájföldről van, az ott van Pattaján. Tehát, hogy oda csak akkor tényleg, hogyha erre vágysz, ami az éjszakai lokálokban van.
1: Mert Pattaja ott... magyar megfelelője, az a Siófok?
0: Pattajának nincs magyar megfelelője. A mambóbát ezerszer. Siófok és a mambóbár 13 ezerszer, nagyjából az Pattaja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Már 2030 előtt termelhetnek áramot az új szélerőművek. Bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárosokat. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskola kezdést. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már 2030 előtt megkezdhetik az áramtermelést az első új szélerőművek Magyarországon. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára szerint 2034-re akár 4000 megawattal is bővülhet a hazai kapacitás. Tóth András hangsúlyozta, hogy a beruházóknak minden környezetvédelmi és zajvédelmi előírást be kell tartaniuk. A szélerőművek létesítésébe az érintett önkormányzatoknak is lesz beleszólásuk. Visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak majd a javító intézetek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jelenleg túlzsúfolt intézményeket bővítik és fejlesztik is. A beruházásokra a kormány 3 milliárd forintot különít el. A cél, hogy javítsák az intézetekben élő fiatalok elhelyezési körülményeit. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza a munkába kampányához az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A kezdeményezés célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bicikli nem csak sport és szabadidős eszköz, hanem praktikus közlekedési alternatíva is. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskola kezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelő helynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskola kezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: Napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. A hőmérséklet ma a térségben napközben 26 fok körül alakul. Holnap túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel, legfeljebb késő délután vagy este jelenhet meg több felhő az égen, de csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérséklet éjjel 5 és 15, míg napközben 25 és 31 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: történt a gyömrői iskolában? Hát ugye vannak ezek az úgynevezett konyhás nénik, ugye? Szeretjük őket, tiszteljük őket, 56-os biceps, tornacipő.
1: Nem kérsz, félünk tőlük.
0: Félünk tőlük, kicsi bajusz, levernek egy csicskarángosot, nem kérsz többet a kelkáposzta főzelékből, mert tudod, hogy nincs repet a takarodjál, aztán leültél, megetted és örülsz neki. Ugye mi történt? Őket mindig megvádolják azzal, hogy azért néha a régi időkben ők hazacsempésztek ételeket, de hát ma már ellenőrzik, meg nem lehet, meg máshogy vannak kiakadva.
1: Hogy ellenőrzik?
0: Tessék?
1: Hogy ellenőrzik?
0: Röntgen kapunk el átmenni minden iskolába. A konyhás néni röntgen kapunk mennek át.
1: Úgy látom, hogy bécsi szeret formájú, valójában a pulója alatt.
0: Igen, jó lenne, Marika, én kicsomagolnám. No, hát kérlek szépen, hogy a három vagy négy konyhás néni gyömrőn az iskolában, azok nem, hát holmit, csak így hazavittek néhány megmaradt őszi barackot, és esetleg egy szelet trapista sajtot és némi vajat. Nagy üzemi módszerekkel csempészték haza a diákok ételeit és a gyerekek ételeit, és hát meglehetősen mohók voltak a tolvajok. Rajta kaptak négy nénit, vagy hát konyhás nénit, akik eljöttek, és itt vannak az adagok, hogy ők mennyit osztottak ki a gyerekeknek, és mennyit vittek haza. Te éhes kis gyerekzsivajt hallottál arra felé gyömrőt.
1: Na mondja, mik a számok? Mik a számok?
0: Nagy üzemben csinálták. Hát a következőt kell, úgy kell, hogy ott van mondjuk 300 gyerek, 300 gyereknek pedig úgy gondolkoztak, hogy akkor valamit vigyünk haza, valamit pedig akkor adjunk a gyerekeknek. Mondom csak egy-két...
1: Sör.
0: Tessék?
1: Az három sör.
0: Hát begyűjtem, igen. Hát most kis pistiken egyben már meg.
1: Igen.
0: Megállították őket, és rájöttek, hogy üzemszerű lopás van. Előkerültek egyébként szendvicsek, több tányér készétel, diétás menü is. A hűtőszekrényben tárolták őket, zacskóban tárolták őket, és hát írdatlan mennyiségben volt letárolva kaja, amit nyilván folyamatosan próbáltak hazacsempészni. A 6 kg sonka felvágottból a legutolsó ételosztásnál, amit csak akkor kaptak el rajtuk, 3,5 kilót loptak el, mindössze a több száz gyereknek 2,5 kg adtak oda a gyerekeknek. A 6 kg margarin felét 3 kg elloptak, és csak 3 kilót adtak a gyerekeknek. 3 kiló zöld paprika, 5 kiló őszi barac, nagy csomag levesgyönyöt is elloptak, és ez csak egy adag volt. A 6 kiló reszelt sajtból, és itt jön a legjobb tétel, 5,1 kg loptak el, és mindössze 0,9 kilót osztottak ki a több száz gyereknek.
2: Konyhás néni, mi lesz ma az ebéd? Sajtos tésztam ezek.
0: Sajtos tésztam. Ezen nincsen annyi sajt. Takarodjál, üljél, aztán maradjál csöndben. Több száz gyerek között 1 kiló sajt, 5,1 kilót elraktak. A fényképen látható, hogy mennyi sajtot tettek a gyerekeknek a zsemlébe, és mennyit loptak el. Érted már, hogy te éhes gyerek zsivajt
1: hallottál? Olyan, mint hogyha kis bajszos zsemle lenne.
2: Ennyi sajt jutott rá.
0: Ez jutott a több száz gyereknek, 1 kiló sajt.
1: Ezeknek, Kati, ezeknek.
0: Micsoda?
1: Ára belük bennek a válogatós kókat.
0: Tedd el azt a trapista sajtot. Lerabolták, konkrétan lerabolták az iskolai menzát. A csomagokból előkerültek, felvágottak, gyümölcsök, mindent külön hűtőszekrényben, ládákban, zacskókban, tárolóban tartottak, miközben a gyerekek vajas zsömlét majszolgattak.
2: Mi az Isten csinálsz ennyi?
0: Hát ilyen négyen voltak, szervezetten csinálták.
2: Hát 1 kiló sajt. És mondom, hogy nem, de ez, hogy ezt nem egy hónapban egyszer.
0: Után, igen, minden nap, ha ekkora adagot hazacsempész egy idő után, azért megtelik a hűtőt.
1: Kicsit azért meggondolod a sajttól egy idő után.
0: Igen, azt gondolom, hogy azért ennyi trapista sajttól meg. De nem az volt, hogy megmaradt 1 kiló és 6-ot elosztottak. Nem az volt, hogy maradt 5 kiló gyümölcs is abból, nem tudom, 4-et odaadtak és 1-et elraktak.
1: De ez 4 felé van porciózva.
0: Igen, és azt, igen, 4 felé van, minden 4 felé osztottak. És dekára pontosan el volt osztva a trapista sajt is. A tészta is tök igazságosan elosztották, és ami a legszebb, a polgi kapta el őket.
2: A rendes polgármester.
1: Mert nem ment a saját szállítmánya.
0: Hát, hogy hazament a gyerek, és panaszkodott, hogy nem volt sonka a zsömlében. Felszólította a konyhai dolgozókat, hogy mutassák meg a lopott utokat, szereljék le magukról az acskókat, meg a szatyraikat, és utána pedig megmutatta nekik a hűtőszekrényeket, megmutatták a konyhás nénik, ahol ipari mennyiségű kaja volt letárolva. Felszólított, hogy hagyják el az iskola épületét, és elbocsátotta az elkövetőket.
2: De kemény.
1: De ezt el tudok képzelni, hogy ott éppen a Nokedlit a 4 felé osztod magatokat.
0: Itt megjön a polgi.
1: Ez is megjön a polgármester. Jó munkát, jó szórakozást kívánok, akkor hadd lássam a hűtőket.
2: Elő a sebekkel.
0: Hát ezt gondold el, tehát ezt kiszámolod azért, hogy ez egy napi adag, az 5 kiló trapista sajt, a 3 kiló hús, az hat évek alatt csinálták, figyelj, az ipari mennyiség.
2: Már eladod, meg mit te rokonok.
0: Na de hogy mennyi ételt hozol el, mennyi pénz?
2: A károkozás, igen, tehát és a szerencsétlen gyerekek, akik állandóan panaszkodnak érted a menzára, hát nézzétek meg a képet, ott van az a zsemle félbevág. levágva. Egy ilyen, egy ilyen kés, ennyi margarin rákenve, és három sajt reszelik.
1: Hát akkor ezt gyakorlatilag kijelenthetjük, hogyha 1000 gyereket kellett volna ebből megetetni, vagy mennyi volt?
2: Ők meg tudták több volna csinálni.
0: Több száz gyerek,
1: igen. Mondjuk 500 gyereket kellett volna, akkor ők naponta elloptak, mondjuk 200 adag ételt.
0: Iszonyat mennyiségű ételt, igen. Még azt nem tudom egyébként, hogy, hogy Szabolcs Apolgi, ő mi alapján ment forró nyomon. Bejelentés, éhes gyerek
1: köz. Ittottak egy büfét, ezért meg ilyen suli mögé, és meleg szendvicset árultak meg, paprikás húst.
0: És mondták, hogy írdatlanul megy nekik a trapistás meleg szendvics, mert hogy a ő ment oda délután, és értetetten a konyhás néniket, akik nagyipari mennyiségben megint éppen csempészték ki a sonkát meg a sajtot.
1: De múgy mutattak meg bánást?
0: Azt, hát ezt nem tudom. A mi időnkben ugye az volt, hogy ami megmaradt. Azt láttad, hogy a konyhás nénik mennek ki nagy zacskókkal, és tudtad, hogy a kaját viszik, de volt repeta, odaadták neked, tehát hogy szerintem ők maradékot vittek haza. Igen. Az nem
1: szerették,
0: baj.
1: Szerették, hogyha repetáztál, tehát rendesen ki volt, meg voltak becsülve azok, akik akarták enni a főztjüket. Nem az volt, hogy azért, hogy azt, még, azt biztos ezt kéred, kéred még, azt biztos kéred, hanem az volt, hogy a tukmálták, szerették, hogy eszel.
2: Na jó, de igen, a maradékot hazavitted, mert akkor még lehetett ugye vele disznót etetni, ma már ezt nem szabad, hivatalosan, de hát itt az alapanyag ellopása, ráadásul érted, ilyen mennyiségben.
0: Igen, azt írják, Feri, lebuktad a beszállítóit.
2: Tényleg a jó trapista meg a parizer, sokra mennénk vele.
0: Nem vették be a Polgit a bizniszbe, ezért lebuktatta őket. De miért a Polgi fülesre ment, hát nem is csak úgy ellenőrizik konyhás
2: néniket. Gondolom, hogy egy csomó panasz jött, hogy rossz a kaja, a Polgi megnézte, hogy gyakorlatilag mindenből rendelünk eleget, hogy van az, hogy nem eszik a gyerek.
0: Icuka, a 80 literes ételhordó hova kell? Igen, de ez valószínűleg minden iskolában van.
1: De kicsit időzünk még azon, hogy a konyhában miért van sör? Tehát, hogy
0: a fotokolátor.
1: Igen, az általános iskolás konyhában, az a három sör, az kinek a sörre volt?
2: Munkavédelmi ital, mondom neked.
0: Iszonyat mennyiségű sonka letárolva, itt vannak a videófelvitelek, kártedoros dobozban, a tészták letárolva, úristen, de kemény, de nagyon kemény.
1: Szerinted az a konyhás, aki főtésztából visz haza, tehát egy kártedoros dobozni főtésztát haza visz valaki, hogy...
0: Hát de figyelj, csinálsz egy tojásos tésztát a gyereknek, csinálsz egy pörkölt mellé, egy köretet, hát azért abból megvagy.
1: Akkor miért nem? Száraz tésztát viszel, vagy azt már nem akartad otthon kifőzni? Hát
0: csinálj neked.
2: Az gáz, amivel fölforrad a vizet, víz, az pazarlás, hát ott van kifőve, hazavisszük, megmelegítjük, megszórjuk sajttal, az hajrá.
0: Igen.
2: A sajt jó volt hozzá, ugye? Mindenkinek.
1: Tehát ezek bent tartották a kocsiukban nyáron.
0: Be, ezt a kocsiból szedik elő. Szóval, hát itt kaja maffia van. Igen.
1: Atya úristen.
0: Több száz gyerekre egy kiló sajt, ez nem sajtosztás volt, hanem sajtkóstoló nagy családos verzióban. Egyébként tényleg így van. Az megvan, amikor ezeket a moslékokat összeöntötték? Emlékeztek még az illatára? Persze. Jött a moslékos kocsi, ugye, és ezeket így beöntötték így mindenhova, ami megmaradt a tányérok, és ezt így összeöntötték a káposztát, a paradicsomot.
2: Leveskével kezdtük, aztán arra pörkölt maradék, persze.
0: Igen. De ezeket a konyhásnénikről tudjuk, hogy ezt csinálják.
2: Na jó, de nem? Van egy határ, tehát ha a maradékot viszed el, arra biztos mindenki azt mondta volna, hogy oké. Na de a 80%-át...
1: Ez a dopaminról szól. Ez az volt, hogy először... ott voltak ezek a taknyos kölykök, a Nike cipőikben jöttek, mentek, lefitmálták a finom főszűket, és mondták, igen, karcsika.
0: Na karcsika, akkor rohadjál
1: meg. Igen, figyelj csak, gyere ide, Erzsé, gyere. ezt a jó kaját adjuk ezeknek. Na. Nem, hát kell ezek. Na, csak is az
0: egyenek elindult. Üres tésztát.
1: Először csak 10 dekát, tudod, hogy félreteszel magadat. Aztán rájössz, hogy neked ezeknek mindegy, nem?
0: Szerintem is van egy evolúciója. Moho leszel lassan, elviszed a maradékot, aztán egyre többet, és aztán szép fokozatosan elviszel mindent, igen.
1: És akkor rájössz, hogy ezeknek teljesen minden, mert úgy se eszik meg, mert nem szúvidalt, marha fartő, ez nem sushi, ez nem milánói makaróni, hanem ezek másfajta ételek, nem kell ezeknek a...
0: Abszolút. Persze.
1: Válogatós kölykök meg.
0: Én emlékszem, általános iskolában álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövid újú pólóba ezek a konyhásnénik, ilyen ipari méretű szatyrokkal mentek. Ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Ma van az Isten, ezek innen. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadban, hogy valószínűleg ipari mennyiségben lopták ki a kaját ugyanúgy. És tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van? 60-as bicepsben.
3: Csíkos
2: szatyorban.
0: 48 8-as karral, érted? Megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
1: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
0: Érted, hogy az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy nem, hogy... Tömegelt a néni, arra gondolsz, hogy ezért tömegelő napja volt?
1: Hát inkább kárba, mint pocsaikba menj el, miről beszél?
0: Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
1: Ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
0: Hát ami nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki.
1: Hát ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
2: Ők adtak ételt a gyerekeknek, hát láttad a ízét, a sajtos szendvicset.
0: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
1: Hát ez egy fajta maradék. De úgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert az mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
0: Igen.
1: Hát nem?
0: Hát mit tudom én, nem tudom, mit tesznek. Hát feljöttek, mi mellőztök ilyen
1: lapka sajtot. Mert miért a lapka sajtok nem tud a közepét kilopni. Érted, ezt nem tudod, hogy a közepét kivágod, a szélét meg beleteszed a zsemlébe, de ezzel lehetett játszani. Tehát lehet, hogy a húsban is inkább darált volt, mint sima szeletek, és pontosan ezért.
0: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. Na jó, én megmosolyogtató ez a történet. Szemét dolog, mert a gyerekektől elvenni szemét dolog. A Polgi egy hős, nem tudom, milyen zászló alatt utazik, vagy hogy. De a Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Én ez kiszakolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
2: És vajon voltál százás az elején?
0: Ült egy lesötétített Dacia-ban.
2: Igen.
1: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
0: Igen, tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgárőrsöröm. Nem én vagyok, takarodjam.
1: Milyen káposzta öcskös?
0: Hasonlít azt a polgármester. Nem én vagyok. Kaphatok meg egy kis tejvegrízt. Pista, gyere már ide, nézd már meg, ez nem a Polgi. És így kiszúrta, követte a konyhás néniket, majd kellő időben lecsapott rájuk. Felszámolta a gyömrői étel maffiát egyedül.
1: De azt veszem viszont az SMS-ekből, hogy egy igazi ilyen szopránó szituáció van. Ez az. Ez nagyon-nagyon maffiás ez az egész ilyen konyhás biznisz.
0: Abszolút.
1: Írják például, hogy anyukám a Manci nénit megpofozta, mert nem adta oda az ebédet, amikor beteg voltam, és a tesóim az adagomat haza akarták hozni.
0: És az anyád bement és levert a konyhás nénit. Még a muter se gyenge azért.
2: Van lendület.
0: Van lendület a muter, hogy hazament, ebben ment és lepofozta a konyhás nénit, mert nem kaptad meg az piskóta kockát.
1: Ezt a dimenzióváltást, ahogy még erre még jut idő három gyerek mellett, hogy Manci néni kapjon egyet.
0: Igen, nagyon menő.
1: Szerintem ezek a dolgok, ezek okozták azt, hogy így lett az evolúciója, hogy felszívták magukat a konyhás nénik, és rájöttek, hogy nekik hatalmuk van, és fizikai erejük.
0: Álltuk a Polgit, látták a suli előtt, újságból olvasott, amin volt két lyuk. Heteket ült egy padon állítólag egy régi Népszabadsággal a kezében, kettő darab lyuk volt kiégetve középen, abból figyelte a konyhás néniket. Igazi Al Capone volt.
1: La konyha oszta.
0: La konyha oszta, igen. Egyik legjobb barátom anyukája konyhás néni volt, náluk voltam vasárnap, az volt a kaja, amit péntegen a
2: mencán.
0: Érted? Megvárta a szombatot, az lehozta ott palacsintával, de vasárnap ma odaadta nekik a péntegét. Így nem feltűnő, hát egy nap alatt elfejtették a gyerekek, hogy mi volt a kaja.
1: Ennél túl szomorú benne gyerekkorod, mint hogy eljössz végül a súlyból, és eljössz a kegőzőt.
0: Ez milyen?
1: Finom főzeléket.
0: Ez milyen?
1: Darált húsra.
0: És a szegény gyerek valószínűleg másnap mindig azt tette, amit előző nap a menzán. Azért azt gondold, hogy hatodszorra eszel rakott krumplit azon a héten, mert az volt a menzán. Azért az egy szoború gyerekkor. Igen.
1: Azt írják, hogy maradékot annó Alukannában vitték el utánfutóval, és ez volt a béren kívüli juttatás.
0: Micsoda, hogy mit?
1: Hogy régen a menzáról a kaját, mi az? Alukannában vitték el, utánfutóval, mert ez volt a vérenkívüli
2: jutatás. Igen, de az maradék, tehát a moslékot. Igen,
0: az alukanna, emlékszem, ezeknek a hangjára, hogy ezeket összeöntik. Voltak ilyen alukannák, és abba töltötték a moslékot. Ilyen, úgy nézett, mint egy gázpalac
2: tulajdonképpen. Nagy szája volt.
0: Nagy széles szája volt. Csatos volt, és a leraktad, és akkor mindenki abba töltötte bele a maradékot, igen.
1: De nem hívjuk fel polgármestert megkérdezni, hogy volt az akció?
0: De holnap meg kéne kérdeznünk. Majd mesélje már el tényleg, hogy göngyölítette fel ezt a borzasztó dura gyönyörű ügyet.
2: A füles?
0: Igen. A sör azért volt, mert aznap fogas lett volna Orli módra.
1: Főzősör volt. Többen írták, hogy ez nem is a sör, hanem...
2: Kávé.
1: Ez sör volt.
2: Nem, ez a hideg kávé volt.
1: Nem. Mondom, hogy olcsó sör volt.
0: Micsoda?
1: Menjünk vissza.
0: Hova, a fotón?
1: Ott. Igen.
2: Ne, még egy.
0: Az Ferivel vitatkozol alkoholról. Hát az öreg az, aki kiszúrja.
1: Az ott az a...
0: messziről megmondj.
1: Hát, dehogy is.
2: De nézd már meg! Nagyítsd már ki, Gyula. Ott van.
0: Az
2: kávé. Oda rá van írva szívem. Vitatkozhatunk a sör.
0: A kávét, és mit vettek el a gyerekektől? A cigit is? Elvették a kávét a gyerekektől. Hát milyen világ ez?
1: Figyelj, én olyat láttam a múltkor, annyira rögtem. Anyuka odaadta a bankkártyáját a gyereknek, hogy menjen el a sarki kínai boltba, vegyen neki presszó kávét tejszihabból. Bement, és amikor kijött, a gyerek megvette, az, hogy 5 éves az a kislány. Kijött, és felhörpintette.
0: Tovább
1: is szép délután kívánok. Azok ott megállt az ajtóba, kivettem azt a pálcák kanálát, amivel szoktak így kavarni, és megitta.
0: Figyelj, ez a Ferencváros, ez egy kemény környő.
1: Gyere
0: már utára, játszott érem, vagy összeszólalkozom, vagy 5 éves gyerekek kávézzak. Elszívott egy staubot. Mi lesz még? Szivarozni fognak ott a játszott érem. Gyere már utára.
1: Mi az a sokorhatás, szerintetek egy risztrettóra?
0: A gyerek aznap kicsit délután izi a foglalkozásokat, nagyon szerette, igen.
1: Nagyon gondolkodom rajta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamar

0: Richard a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: és energetikai miniszter közölte, az úgynevezett 5 plusz 5 program keretében gépek és új eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik. A támogatás technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre is felhasználható. A program célja a hazai vállalkozások fejlesztése és versenyképességük erősítése. Többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési és tanácsadási szolgáltatás is indul. A szakemberek az érintettekkel és a hitelezőkkel egyeztetve áttekintik a pénzügyi helyzetet. A cél pedig, hogy segítsenek megtalálni az adósság rendezésére leginkább megfelelő megoldást. Már nyilvánosan elérhetők és kereshetők a kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ honlapján. Az online felületen grafikonok és szakmai magyarázatok segítik az egyes intézmények mutatóinak értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok célja nem a kórházak rangsorolása. A tájékoztatással az egészségügyi ellátás biztonságát és a betegek bizalmát szeretnék erősíteni. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve a kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákoszt Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
1: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
0: Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de eső ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél azonban sok felé megélénkül. A hőmérséklet ma napközben 24-26 fok körül alakul. Holnap többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, a szél többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig éjjel 9 és 15, míg napközben 25 és 31 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján

0: Bocsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend.
1: Szeretünk még azért így tovább menni egy-két dologba, és ígértük, hogy felgöngyölítjük ezt a gyömrői konyhásténi ügyet, mert hát nagyon szeretjük idézőesen a dolgot. Ipari mennyiségben vitték el a gyömrői konyhásténik ugye a gyerekektől az ételt, és nem ezt szeretjük benne nyilván, mert a gyerekektől ne lopjuk, meg ne vegyük el, de mindenkinek van élménye az iskolai menzáról, a konyhásnénikről, a 60-as dagadó bicepses tornacipős nénikről, akik már a mi gyerekkorunkban is málhás lovaként megpakolva, zsákokkal, kannákkal
2: vitték, de jó esetben az a maradékot.
1: Ugye? De jó esetben a maradékot, és kiosztották a gyerekeknek. Ugye itt nem ez volt, mert hogy... A legjobb fia héten.
3: Ahogy beszélsz rólad, nem illen a csíkos szatyor.
1: Csíkos szatyor, ami suhogott, mert műanyag volt a szatyorban. Megvan? Persze, emlékszem.
3: Micsoda tehervírása volt.
2: Az ebéz mindent, az karja volt. Pakolni.
1: Na most itt ugye nem arról volt szó, hogy hazavitték a maradékot, ahogy tegnap is megbeszéltük, hanem arról volt szó, hogy igazából éhező, kis sipítozó gyerekek maradtak a menza után, mert hogy a nénik mindent begyűjtöttek magunknak, mondom az adagot. 6 kiló sonka felvágottból, csak egy nap, amikor lebuktak, 3,5 kilót loptak el, 2,5 kilót adtak oda a gyerekeknek. A 6 kiló margarin felét, ez csak egy napi szállítmány volt, 3 kilót szétosztottak maguknak, 3 kilót adtak a gyerekeknek. Elloptak közel 3 kiló zöld paprikát, 5 kiló őszibarackot, nagy csomag leves, gyöngyöt tulajdonítottak el, tésztát. A 6 kiló reszelt sajtból 5,1 kilót loptak el, és mindössze 0,9 kilót osztottak ki a gyerekeknek.
4: De ezt hogy számolták ki amúgy, hogy ki nem mennyi jár?
1: Hát gondolom a napi adag meg volt 6 kiló, ezt kellett volna elosztani az napra, mit tudom, 200 gyerek között. Ők leszettek belőle 5-öt, azt szétdobták 4-5 felé, és 1 kilót meg finoman reszeltek. Igen. Csak amikor mondta a kis Pistike, kaphattok még egy kis sajtot?
2: Pofádat
1: befogott.
4: Vitt hátra! Margit, vitt hátra!

0: már ilyenek.
1: Hogy nekünk se jut.
0: Igen, pofádat befogott, Pistike, leülsz, aztán csöndbe vagy. A gyerekek kicsit sipítoztak, kornadoztak, aztán éjjelsen hazamentek. Na most ez csak egy napi adag, tehát hogy ők nem ennyit vittek el, hanem ugye hát ez akár hónapok óta, vagy akár az egész előző évben ez végig zajlott. Tehát a négy néni az valószínűleg valahol Gyömrőn üzemeltetett egy látványkonyhát. És valószínűleg írdatlanul eladták, vagy feldolgozták, vagy megették, de tényleg ipari mennyiség. És hát itt jön a csavar, mert hogy a Polgi buktatta le őket. Na várjál! Mi az Ánkos a Polgi, csak szólok. Te ez most az ügy szempontjából.
2: Hogyan közeljük a helyzetet? Mit szeretné, hogy ez az információ hogyan...
0: Most már konyhásnénikre is lecsapnak. Hát azért...
1: Lakásfoglalók. Autótól vagyok konyhásnénik.
2: Kérjük, igen. Hagyd el a konyhát.
0: Most. A Polgi először csak megfigyelt. Ugye? Tegnap már megállapítottuk, hogy egy régi Népszabadságot két helyen kiégetett, üldögélt egy padon az iskola előtt, figyelt. Álcázta magát.
1: Aztán beöltözött iskolásnak, és bekeveredett a menzára.
0: Beleredkezett a menzára, lelagasztotta a fél szemüvegét, levágta az álbajuszát, és azt mondta, kérek még trapista sajtot. Őt is hátraküldték, ekkor a Polgi gyanút fogott, lecsapott a konyhai alkalmazottakra, és egyedül leszámolt a konyhásnéni bandával.
3: Ennyi.
0: Szenzációs a történet.
2: De arra lenni kíváncsi, hogy például volt-e együttműködés a konyhásnénikben, vagy pedig eleinte még ellenálltak, tagadtak a fiacska. A nénéd lehetnék.
0: Igen, ne szórakozzál, hát, mert én vagyok a polgármester.
1: Tudod, amikor iskolába jártál, te is ezt tetted.
2: Igen.
0: Kinyitatta velük a hűtőszekrényt, benézett a szatyukra, és ott lapult a zsákmány. Ott lapult a több kilónyi élelmiszer.
2: Kibeleztek, azt láttam, hogy
0: kocsi csomagtartóba, hűtőszekrénybe, mindenhova pakoltak.
2: Nem higiénikus amúgy sajtot izébe rakni hűtés nélkül. Meg.
0: Figyelj, de a kártyadoros tésztába, dobozba elrejtett tészta, annyira magyar. Annyira magyar. Nem?
1: Még a pörkölt szaftot várod a tetején.
0: Anyád is így csomagolta a maradékot gyerekkorodban, vagy felnőtt korodban meglátogattad. Ott volt egy ékrémes doboz, bele a hétvégi kaja, ami megmaradt, aztán vitted haza, és megmelegített magadnak. Tehát tökéletes a történet. És ugye ígértük, hogy felhívjuk a Polgit, csak hogy mesélj el nekünk, hogy kapta ő el a konyhásnéniket. Nyilván az úgy komoly, meg a gyerekek, hát szegények azért, hogy nem ettek olyan nagyon sokat, de persze nem éheztek. De megkérdezzük a hős Polgit, hogy mi történt itt.
2: Nagyon jó tanácsokat kapunk, ahogy közben jönnek különböző kommentelőktől, hogy lehetett volna azt csinálni, hogy a konyhásnéniket előtt és utána is mérlegelik.
0: Igen, az egy jó dolog lett volna. De hogy itt tényleg ipari mennyiségű kaját vittek el. És ugye hát senki nem tudja, most azt találgatják, hogy valójában mennyi ideje csinálhatták ezt a nénik, mert ez nagyon szervezetnek tűnik. Na, milyen megkérdezzük a polgármestert, Kisber Szabolcs itt van velünk. Hello Szabolcs, jó reggel!
2: Hello Szabolcs!
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Gyömrő polgármestereként vagy itt, ugye? Jól mondom, te vagy a Polgi.
4: Így van, igen. Így van.
2: És menzás akcióhős.
0: És egy menzás akciós, így van. Lecsaptál a gyömrői konyhás nénikre.
2: Nincs kegyelem.
4: Hát kénytelen voltam, miután volt olyan információ, hogy ezt már hosszú hónapok vagy évek óta csinálják, úgyhogy ennek gátat kellett szabni.
1: Te egy szülő jelentett, vagy valami belső besugó volt?
0: Esetleg egy gyerek elájult az éhezéstől, mert nem bírta tovább, hogy nem bír sok kaját.
4: Nem, egyébként, tehát, ugye nincs olyan menza, amire nincs panasz, tehát nyilván mindig volt panasz arra, hogy vagy kevés az étel, vagy rossz a minősége, de ebben az iskolában ebben kifejezetten sok panasz volt, és hát nyilván volt forrásom, de hát őt védve, őt nem adhatom ki, nyilván
2: van
4: a rendőrség majd ki fogja őt is hallgatni.
2: Nekünk az volt a tippünk, hogy te voltál,
4: nincs beépített emberem. Nem, bár a legkisebb lányom oda járt, de nem volt beépítve, ő nem is tudott az egészről. De nem volt szükség beépített emberre, mert már megvoltak azok az információk. Egyébként a tavalyi tanév végén már tudtam, hogy kereskedelmi mennyiségbe lopnak. Csak egy-két példa, mert amit itt felsoroltatok, ez csak a fogásnapja, de például joghurtból ilyen 100-120 dobozzal vittek el alkalmanként, kartonszámra az ivólét, mindent a túrós tésztáról leszették a túrót, tehát hogy ez üzemszerűen és kereskedelmi mennyiségben sikerült durrantaniuk.
0: Azt a mindenségnek.
2: Lehet, hogy mit kezdtek a szajréval amúgy?
1: Hát terítettek, vagy saját felhasználás volt?
0: Éttermet nyitottak, igen, hát, Gyömrőn. Mi lett ennyi étellel?
4: Nincs éttermük. Egyébként mind a négy gyömrői. Nincsen éttermük. Én azt gyanítom, hogy ezt eladhatták ismerősök közt, mert ez olyan mennyiség. Hát ugye ez első nap, tehát azt gondolom, hogy szeptember 1-én buktak le. Hagyhattam volna még napokig egyébként őket, mert nyilván minden nap ennyit vittek haza. vagy nagyobb mennyiséget, mert azt teszem hozzá, hogy szeptember 1-én csak a iskolások körülbelül fele kért étkezést, tehát alapesetben 10-11 kiló sajtot szállított volna ki a beszállító, és ugye az ételeknek, ha kiszámoltuk, majdnem 85%-át lopták el.
0: Azt a mindenségét neki. Hogy zajlott a rajtaütés? Álcázva mentél be, behatoltál az iskolába.
2: Zsúrkifi volt nálad?
0: Igen, toltál a kocsit magad előtt, hogy ne legyél feltűnő.
4: Nem hatoltam be az iskolába, meg névszabadság sem volt, az kicsit feltűnő lett volna.
0: Két lukkal az elején.
4: Ott ültem a parkolóban egyébként több mint másfél órát, majd megpusztultam, annyira meleg volt. Másfél órát ültem a parkolóba, figyeltem a tevékenységüket, és utána, amikor látom, hogy kezdik kipakolni a szajrét a kocsikba, akkor hát oda mentem, és megkértem őket. A videón hallható, hogy az ki nem annyira finoman, de kellő határozottsága, hogy akkor mutassák már meg, hogy mert mindenkinél feltűnően sok és nagy szatyor volt, hogy mit rejtenek ezek, és nem is tagadták egyébként, tehát ők szerintem ott azért rájöttek, hogy itt vége a dalnak. A másodiknál, amikor kértem, hogy akkor azt is mutassa, megmondta, hogy mindenkinél azonos van, szét van mérve az áru.
0: Tehát azonos, ami az 5 kilót rakott a sajtot, az korrekt.
2: Nem, hogy ezek azt akarod, igazságosak voltak.
0: Igen, nagyon igazságosan rosszották el.
4: És ami még durva egyébként, hogy ugye egy órával korábban mentek haza, mint a munkaidejük lejárt volna, de szerintem az utolsó egy órát méricskéléssel töltötték, mert ugye mondom, gramra pontosan szét volt mérve sajt, sonka, paprika, őszi barack, minden. Mondjuk levesgyöngyöt csak egy valaki nyerte meg, tehát ő volt a...
0: Hányan voltak a csapatban? Hány konyhás néni volt benne, azt tudjuk?
4: Hát az összes konyhás, mind a négy konyhás benne volt sajnos.
0: Mindenki benne volt.
4: A teljes személyzetet el kellett küldenem, így van.
2: Ők voltak a konyhár osztra.
0: Igen, nagyon veszélyesek.
1: Akkor most szegény gyömrői gyerekek nem kapnak enni?
0: Most a tanárok állnak be tálalni addig.
4: Nem, még aznap szereztünk négy helyettesítőt, úgyhogy meg tudtuk oldani szerencsére. Úgyhogy remélem, hogy zavartalan, most már a kolléganőmmel épp most fogok beszélni, remélem, hogy zavartalan a konyha. Tegnap rendben volt, tehát minden gyerek megkapta a uzsonnát 10 órait, meg az ebédet.
0: Nem
4: értem,
0: hogy
4: működik.
0: Így néz ki egy sajtos szendvics.
1: Két szelet parizel.
2: Talán egy szelet hús van a tányéromon.
4: Egyébként azt mondták a gyerekek tegnap, hogy soha nem volt ilyen étel. Tehát ez a négyet, ez 10 éve dolgozik együtt.
0: 10 éve nyomják együtt. Akkor ezek egy komplett generáció elballagott, úgyhogy éhezett a mezze után, mert ők mindent elvittek. Tehát ezt lehet, hogy ők 10 éve csinálják.
4: Lehet, ezt majd a rendőrség kideríti, mert nyomoznak, úgyhogy.
0: Na de hol vannak a felső vezetők? Hol vannak az iskolai vezetők?
2: Hol van a fasírt,
0: igen. Tehát, hogy azért ezt nem egy tölkinak kell jó esetben felderíteni, hanem azért ez feltűnik az iskolának, az iskolavezetőknek, szólnak, szóvá teszik, intézkedik, hogy én nem akarom őket bemártani, de azért erről hogy nem tudtak, és te tudtál? Hát ezt nem is értem.
4: Ugye a melegítő konyha, meg tálaló konyhák, ezek önkormányzati tulajdonban vannak, azért önkormányzati alkalmazottak a konyhások is. Az iskolának igazából nincs beleszólása. Ezt az önkormányzatnak kellett volna a korábbi városvezetésnek ellenőrizni. Erre volt is korábban egy referens, aki állítólag hetente kétszer ellenőrizte őket. Nem tudom, hogy. Szerintem sehogy.
0: Hát mert lefizették 10 kartoni volivel.
4: Hát, én nem mondhatom ki, ti mondhatjátok.
0: Visszaosztottak a nénik 6 kiló parizet, meg 4 kiló trafi biztos sajtot, és elhallgattad.
2: Olyan magas volt a cukruk, hogy nem láttak tőle. Itt nem történt semmi.
0: 150 ivólevet benyakalt, azt mondta, hogy nem bírok ellenőrizni, tönkre tesznek. Hát, ez nagyon kemény, és akkor tulajdonképpen hát neked kellett intézkedni, ugye magától az önkormányzattól lebuktatni őket. Azért ez döbbenet, hogy a suli nem tehet semmit. Szóval, hogy azért ez is egészen elképesztő.
4: Az iskola jelezni tud a fenntartó felé, aki az önkormányzat. Ők ezt megtették, többször is, évek óta nem volt semmi. Hát most is jött jelzés, és most, hát én a végére jártam, mondjuk úgy.
2: De engem az is érdekel, hogy van ez a négy fős maffia csoport, hogy akiket most elkaptatok, hogy itt ez milyen szervezet volt, hogy egyenrangúak voltak a tagok, vagy volt egy vezetője ennek, volt ki volt, aki
4: darálta? Nem, volt vezető. Jó láthatóan volt vezető.
0: Ott legidősebb. Marikor, 60-as életkor.
1: Maranyhajháló. Tisztek a sajtajtőkból.
0: Kicsit ott több volt a csalamádi meg az ivóli, amit találtatok a csomagtartóba. De már jönnek az SMS-ek, Karcsika vagyok az iskolából, már hisztam Ádám, fél kilót köszönöm, Polgi, szeretünk.
2: Látok már hálát. Többen aggódnak, hogy most gyömrön több lesz az elhízott gyerek. Csak megjött az étvágy.
0: Igen, nagyon éhesek ezek a gyerekek, igen. Mi lesz a bünti? Nyilván nem tudod, csak érezem, hogy azért ez rendszer szerint, ez pénzben is nagyon sok, tehát azért ezt kiszámoljuk. Ha csak az egy napi adagot, amit elolvastunk, horror, de hát ez évek óta megy, azért ez komoly gazdasági Milyos. Kár.
4: Hát én így van, én azt gondolom, hogy ezt a rendőrség tudja bizonyítani, hogy ez üzletszerűen folytatólagosan követték el akár évek óta, és talál olyan embereket, akik mondjuk ezt elmondják a rendőrségnek, hogy esetleg korábban velük dolgoztak, és hogy ez rendszer szintű volt. Ez több milliós kár, és ugye akkor onnantól kezdve már nem szabálysértés, mint ami indult ellenük eredetileg, mert ugye 50 ezer alatt loptak azon a napon, amikor lebuktak, hanem akkor bűncselekmény, és hát azért az már azért komolyabb, akár börtönévekkel mérhető tétel. Tehát én pont tegnap ezért összehívtam az összes konyhai dolgozónkat, és elmondtam, hogy ez innentől kezdve nem játék, és egyébként minden konyhát be fogok kameráztatni, és ugyanilyen szúrópróbaszerű megfigyelős ellenőrzések, ami nagyon vicces, tegnap elmentem az egyik iskolához, teljesen másért, 3 percben hívott az igazgató, hogy ma nálukra az jázok-e. Mondtam, hogy nem.
2: A konyhásség már szaladta ki fel az
1: életet.
0: Hadd doboz kártedorral
2: a zsebükből. A parizet otthonra hoztam.
0: Most a sajt a sajátok. De egyébként ez egy rendszerszerű dolog, szóval ne legyünk azért naivak, hogy nem ők csinálják ezt. Ezt már mi gyerekkorunkban is tudtuk, csak hogy ott a maradékot vitték el, de azért a konyháról, amilyen mennyiségű étel kerülhet el számos iskolából, közintézményből, ez
3: nem egy,
0: nem egy új keletű dolog. Tehát azért ez sajnos sok helyen csinálják. Reméljük, ez az ügy egy kicsit azért úgy rávilágít arra, hogy nem tehetnek meg bármit, mert hogy ez nem egy egyszeri eset, ez hát egész biztos.
4: Én nagyon bízom benne, egyébként több száz üzenetet kaptam különböző településektől, Doroktól kezdve Érd meg, nem is tudom fejből, de rengeteg településre, hogy menjek hozzájuk is leleplezni. Mindenkinek igyekeztem azt, hogy bocsánat, de én egy gyömbölyi polgármester vagyok, nem szuper, meg nem hatóság, ezt a helyi hivatalnak, vagy a hatóságnak kell rendezni.
0: Igen. Most már folytatni kell. Igen, irány dorog.
2: Igen. Na, szóval ezt tudom kérdezni, hogy ez a nyomkövetés módszer, ugye nagyon híresek vettek erre, ugye rollerekkel, de hogy ez a sóskaszószal működik-e, hogy lehet-e úgy elhelyezni, hogy ez egy nagyobb bűnhálózatot is felderítsen?
4: Még nem próbáltuk, de lehet, hogy a badállákat be fogom GPS nyomon követőzni, hogy nyomon tudjuk követni, mert egyébként badállát is loptak korábban.
2: Mi ez a badállá?
4: Amiben szállítják szállítják az ételt, ez a fém edény, az ilyen 60-70 ezer forint, tehát azt is loptak korábban, tehát ebben is volt gond. Minden, de lehet, hogy benyomkövetőzzük.
0: Nagyon kemény.
2: Nagyon kemény.
0: Na jól van, az új neved menzavadász, itt már elneveztek. Oké, Szabolcs, nagyon köszi, tök menő a dolog. Már tegnap foglalkoztunk az ügyet, csak akartunk még veled is beszélni, hogy zajlott maga a lebuktatás.
4: Tudom.
0: De ez tökre megérdemli.
1: Nem akartak lekenyerezni valamivel? Kenőpénz helyett kenőmájat.
0: Igen, nem mondtak semmit a kocsinál.
4: Egyébként az volt a meglepő, hogy nem, és ilyen tök természetesnek vették, hogy ők loptak. Tehát, hogy semmilyen megbánás nem volt, és a mennyiség mellett, mert azért ennyire nem számítottam én is, hogy ennyit elloptak, vagy el akartak lopni. Nekem a másik megdöbbentő dolog az volt, hogy egy szikra megbánást nem tanúsítottak egyáltalán.
2: Ez nem azért van?
4: Szerintük ez nekik jár.
2: Ja. Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye ők összekeverték a maradékot az, amit ők gondolnak. Tehát, hogy ők
1: hát úgy hívják, hogy béren kívüli juttatás.
0: Igen. Nyilván nem keresnek jól, de ez nem mentség. Nem mentség, nyilván nem jó fizetésük, értjük. Ha maradékot elviszi, szerintem még azzal sincs baj, de ez így ebben a formában azért durván pofátlan. Szóval ez nagyon kemény. Szabolcs, nagyon köszi, jó munkát akkor neked.
2: Várjuk, hogy hajunk. Tervezel még akciókat a jövőben?
4: Igen,
2: bármilyen jelek? Mindenre vevők vagyunk.
4: Úgyhogy még jó, jelentkezem, hogyha van olyan.
0: Köszi Szabolcs, köszi a munkát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a nyári ellenőrzéseken. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Futóverseny miatt ma több fővárosi útszakaszt is lezárnak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Véget ért a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, amelynek tapasztalatai összességében kedvezőek voltak. A NÉBIH és a kormányhivatalok szakemberei ugyanakkor több esetben is találtak szabálytalanságokat. Több tonna élelmiszert, köztük fagylaltot, húskészítményeket, zöldségeket és gyümölcsöket vontak ki a forgalomból. A gyerektáborok étkeztetését is vizsgálták, és öt esetben korlátozták a szolgáltatók tevékenységét. Újra teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be a kormány. A hallgatók ezzel ismét lehetőséget kapnak arra, hogy külföldön tanuljanak, tapasztalatot szerezzenek és nemzetközi kapcsolatokat építsenek. A hazai felsőoktatási intézmények előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a nemzeti emlékhely és a kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
2: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezeti helyszíne a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújítása, ugye ezeknek a nagy részét az Enkonnyi csoport állította még ott föl. A 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfokházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
1: Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani ma Budapesten a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A lezárások 7 fővárosi kerületet érintenek. Szakaszosan lezárják az Árpád, a Margit, a Szabadság és a Lánchidat, valamint több környező útszakaszt is. A budai és a pesti alsórakparton ugyancsak korlátozzák a forgalmat, ezért a közlekedőknek ma érdemes más útvonalat választaniuk. Napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. A hőmérséklet ma a térségben napközben 26 fok körül alakul. Holnap túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel, legfeljebb késő délután vagy este jelenhet meg több felhő az égen, de csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérséklet éjjel 5 és 15, míg napközben 25 és 31 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tegnap jelet kaptam.
1: Ne csináld!
0: Jelet kaptam, motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető Intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszalad belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből.
1: Igen, mondom, csak olyan hálát.
0: Hogy ezt mondasz, egy hálát,
1: és hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
0: Így van, és egy kamion
2: állat. Hova tűnt? Egy hűdőrácson vagyok, aki tényleg kisztike, hogy eltűnt innen mögülem.
0: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
1: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
0: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebben a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
1: Hálás, hogy tele van a szíved szeretet, és az, hogy Jézus szeret téged.
0: Jézus szeret téged. Hát mi ez más, ha nem jel?
1: De a szinkronicitás tényleg meglepő.
0: Hogy tehát pont abban, akkor
1: pont
0: érünk
1: téged, hogy pont
0: engem is szeret.
2: Ez a templomom ugye a legjobb marketinggel rendelkező templomom az egész országban, mert nagyon gyakran szoktad cseregetni a molinóikat, nem tudom, hogy észrevetted. Vannak ilyen szezonálisok, meg ilyenek. És mindig vannak jó kis üzenetek. Plusz ugye éjjel-nappal a Krisztus, ugye azon a napon
1: Krisztus.
2: Vagy nincs lazálás.
1: Ugye ez, hogy lejössz az Erzsébetről a Pestről, de ez a bal oldalon álló kéttornyos templom. Egyébként nagyon szép épület, kicsit meglepő is ott a híd mellett. És ott volt az üzenet, hogy Jézus szeret téged.
0: És Jézus, és én nem nagyon szoktam így erre jönni, mert ugye motorral át tudsz menni a Lánchídon, tehát ha jövök...
1: Igen, sokkal szebb.
0: Sokkal szebb, sokkal igen. Egyszerűbb, tehát nem szoktam erre jönni, nem is láttam a Jézus szeret téged feliratot, és érted?
2: Itt van Spirituális Ferenc.
0: Hát de most mondd meg, hogy erre nem ül, nem mész
2: de abszolút,
0: vele.
2: Én azt szeretném, hogy ennek az legyen a folyamány ennek az egésznek, mert tényleg nagyon jók a molinóik, hogy nem veszünk nekik egy ilyen lett táblát, hogy tudják ilyen, hogy dinamikusabban tudjanak hirdetni.
0: Csak átírják.
2: Igen, szóval óriási lenne.
0: De azért nem jó a lett tábla, mert az úgy leesik a izéről, érted? Tehát, hogy az túl modern. Ebbe pont az van, hogy képzeld el, ahogy a sekrestyések, a pap ezt csinálgatják, ezt a molinót fölteszik, tehát ez sokkal szebb sztori. Nem arra megyünk, a meleg fontolod.
2: Most elfutott az egyre, hogy visszatok, mit csinálgatni, de...
1: Na, a lényeg, kérdezik, hogy Jézus elépszilonnál volt?
0: Mert akkor az igazi jel.
1: Nem kell mindent elhinni azért, ha elépszilonnál, Jézus szeret téged elépszilonnál, azért akkor...
0: Nem, de most nektek nem volt soha ilyen, hogy valami elkapott, megérintett, érted, és elvitt valamilyen irányban?
2: Nekem volt ilyen, de sosem nem egy direkt üzenetet kaptam, tehát nem írták el egy puszi Jézus. Nem volt
0: a puszi itt sem.
1: Na, de mi lehet az üzenete, érted? Tehát, hogy pont arra gondol, pont nagyon áhított pillanatban van, nagyon hálás, motorozik át, és erre meglátja ezt az üzenetet, érted? Hát valamilyen üzenetértéke akkor ennek van.
0: Hogy ez a gondolat, mentünk mit én 45 percet a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk, érted?
2: Melyik jöttem volna Jézus egy 10-es skálán?
0: 11.
1: De várjál! Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára meg a szeretetre.
0: Igen,
2: és
0: ez
2: egy Jézus becsekkolt.
1: És ez egy Jézus felszólított, hogy térj meg hozzá most már végre, te ateista állat.
0: Érted, ez a Várkert bazár előtt is eszembe juthatott volna.
2: És mi lesz amúgy a város
1: felé? Milyen drága volt, és mi fizettük.
0: Igen, hogy úristen, de köszönöm, és akkor jobbra nézünk.
1: Ebben mi is benne vagyunk. Ez a mi pénzünk is.
0: Tehát nem bárhol jutott eszembe, hanem pont az Erzsébet hídon, ahogy kanyarodtunk föl, csodálatosan sütött a nap, mondom még egyszer, hogy tényleg összeállt minden, ott jutott eszembe, ránézek és ott a felirat. Mi ez? Ha nem ilyen.
1: Kérdezi, hogy alatt a kis betűvel nem volt az, hogy nem téged veri. Nem láttad a kis betűt alatt? Nem volt az, hogy...
2: De hogy reagált, megfordul és mondtad Vendelnek, hogy ezt nekem üzenték.
0: Ezt nekem vagy neked, Vendel. Ez a kettőnknek szól.
2: Vendel, én téged szeretlek, Jézus meg engem.
0: Így el van osztva.
1: Na jó, és ha valós üzenetként fogjuk föl, és egy pillanatra elhiszünk, hogy öreg ateista barátunknak igaza van, és esetleg Jézus tényleg megszólította, el kell kezdeni, nem templomba járni, de valahogy felvenni a kapcsolatot a hittel Jézussal, a Bibliával, önmagával, nem tudom. Valami lehet, hogy ennek aztán egy mélyebb üzenete van tényleg.
2: Plusz, hogy a fontos kérdés, hogy...
1: Igen, figyeld, a sárgán már gonoszkod, már az arca,
2: hogy ez már
1: nagyon gonosz
2: lesz. Ez a kicsekkolás előtti...
0: Nem az volt, hogy Jézus szeret téged, és mindjárt magához vesz.
1: Igen, mindjárt. jövök érted.
2: See you soon.
1: See you soon, haver.
0: Jövök érted.
1: Ilyet, amíg lehet, mert már nincs sok.
2: Nem, hogy ez, igen, igen, de hogy azt tudom kérdezni, hogy tehát az eddigi éveid úgy töltöttél, hogy nem gondoltál Jézusra, ami szerintem...
0: De gondoltam,
2: ugye,
0: a hála mindig bennem
2: értem, volt. Értem, értem. Hogy miben változott meg az életed tegnap óta?
0: Még gyakorlom, még keresem az utamat magam is, de a megszólítás itt ez a lényeg.
2: De a...
0: Persze az apró betűs bibliát.
2: Igen, igen, igen, igen. Legalább a képesek kezdjed. Igen,
0: a papírzsebkendő helyett az volt az éjjeli szekrényen.
1: Lehet egy hívás egy zarándokútra. Lehet, hogy lesz egy vágyat, hogy ellátogassál Jeruzsálembe. Érted?
2: Nagyon szeretek zarándokolni. Benne vagyok.
1: Hát a Ferencvárosban lakni önmagában egy zarándokút szerintem. Tehát én minden nap zarándok.
0: De a zarándoklat az nem az, hogy így csapatosan megyünk, megállunk kocsmákba, érted, jól érted. Tehát ott ez egyedül nem, a szenvedés.
2: De, team zarándok, mehetünk, hova, melyik irányba
0: indul? Team zarándok.
1: Zarándokon egyedül szoktunk elmélyedve a gondolatainkban.
2: Nem igaz.
1: Nincsenek együtt bandázva a Facebook közösségek a zarándokolók.
2: Hát Mária Pócson nem így gondolnak a zarándoklatra. Elmondanám, hogy alapból csoportos piknikekkel ellátott program.
0: Na jó, de ott nagy átélés van, szenténekek éneklése, tudsz te szenténeket énekelni?
2: Mindent tudok. Mindent tudok, sőt, még ha kell, akkor viszek magammal a tangóharmonikát is.
1: Óvatosan az adathalász üzenetekkel. Igen. Nem lehet, hogy béka intézte, mert így szeretne templomi esküvőn. Ez is megtörtént.
2: Ez egy jó lépés, amit szerintem, hogy először is ugye, hát ugye meg kell pecsételni.
1: Azért, aki ki van írva 5 éve, egyszer az öreg kialudta magát, az oda bírt nézni.
0: Nem szoktam arra menni. Hát.
1: Jó, de a pillanat egyébként tényleg nagyon mennyei. Hogy gondolkozol, motorozol, hálás vagy, ott ül a kis minisztráns fiú mögötted.
0: Nem keverjük bele szegény... Vendel,
2: nem jön át, de itt most mindenki kapaszkodik a pultba, hogy rendesen bemaradjon. Csak mondom, hogy itt most mindenki kapaszkodik.
1: Érted, ott ül Vendel mögötted, de ránéz és megkapod, hogy Jézus szeret téged. Hát ezzel kezdened kell valamit.
0: Át van itatva szeretettel.
2: Ez egy figyelmeztetés volt, Feri. Jézus szeret téged.
0: Legyél már jó egy kicsit.
2: Hát de jó vagyok, hát ez mondom, hogy ha volt sötét gondot, az azon.
1: Annyi, hogy amikor eljut egy Ignis, legalább tudod, hova kerülsz. Másik hallgató. Nem, most figyeld a jeleket a következő egy hétben.
0: Jó, hogy
1: van-e újabb hívás? Hol nyílik ki a könyv? Meglátsz-e valami árnyékot a falon? Hát mit tudom én?
2: A Biblia, milyen könyv?
1: Milyen könyv? Hát ja, a Biblia, mi ott van az éjjeli szekrényen. Hol nyílik ki? Ószövetség, új szövetség, érted? Mi történik?
2: Tényleg, hogy melyiket szereted jobban? Kedvenc kánon?
1: De most az is lehet,
2: jó,
1: hogy
2: dolgozni fogok a kánon,
1: de az is jelen lehet, most akkor mondok egy példát, hogy meglátsz egy utat. Megnyílik egy utazási iroda. És lehet, hogy először megnyílik.
2: A Laudé Tour.
1: Laudé Tour. Megnyílik a Laudé Tour. És hív Izrael.
0: Földi barangolás. Igen.
1: És kapacz jelet. És kapacz jelet. Hív a Szentföld, érted? És akkor elmész. Vagy azt mondja, hogy akkor mint egy jeruzsálemi körutazás. És akkor megnézed Jeruzsálem, Tel Avivot, elmész. Kicsit ott még jobban megérint. Végigmész a Via Dolorosán, érted? Megnézed a különböző stációkat. És azt mondod, igen, ez volt az üzenet. Ide kellett jönnöm.
2: De miért nem zarándokoltunk együtt? Ezt nem értem.
0: Mert nem akarok vele.
1: Az
0: egy egyedüli dolog.
2: Ez egy hülyeség. El kell sétálnunk Rómába.
1: Gyalog. Hát a sétál általában. Én nagyon szívesen végignézem, hogy sétáltok Rómába.
2: Na, tehát, nagyon sokan megcsinálják. Hát figyelj, a bentések rendszeresen elsétálnak Rómába.
1: Én szerintem a Bakcsomópontnál már nagyon morszos lennék. De lehet, hogy egy gyorsforgalmi, ami már lehet, hogy kicsit kezdeném feladni.
2: Összedősödött a combom, szerintem vízeforduló.
1: Kettőt a vízholyag van a lábamon, Feri, kussolja le, még csak a...
2: Jézus nem ezt akarná.
0: Lehet, hogy érted, egy ilyen nagy gyógyító leszek?
2: Szerintem már most is rájövés, Feri. Te vagy a füstel gyógyító.
0: Érted, hogy valamit megbizsergeted bennem most az úr?
2: Vagy egy nagy gyógyós lesz.
1: Én hiszem, én ezt átélem. Ki
0: fogok állni a blahán. Jézus szeret téged. Ne arra, van egy cigit?
2: Kicsit olyan, mint az úristen kukasz menny.hu volt amúgy, nem? Hogy, igen, szóval értem. És, na jó, de én ezt
1: érem. Elmondod nekem egy gyermekem. Őt most a sátán küldte, hogy lebeszéljen az a jó útról.
0: Egyik vállam, másik vállam.
1: Így van. Én ülök a bal válladon, vagy a jobb válladon.
2: Nem tudom, melyik a jobban. Kicsit csapat lett a másik vállam.
1: Dolgozunk a gerincfertőzéseden. Eszter felült a jobb válladra. Én majd egyensúlyozok zsüllel a bal válladon. Figyeld a jeleket.
2: Amúgy szerintem ez sokkal gonoszabb, mint te vagy, csak nem tudjuk.
1: Szegény olyan csöndben van. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Mi nyílik meg? Mire nézel rá először? Mit olvasol először? Hol viszket? Igen. Mindent figyeljél, hogy van-e egyéb hívásod még. És akkor utána viszont el kell indulni. Neki kell menni.
2: Megnézted a fogadott hívásaidat azóta?
0: hogy híve, tényleg?
2: Szerintem tényleg el kell mennünk amúgy Rómába. Vatikán túr, de tényleg el kell mennünk, gyalogoljunk el. De kicsit motorozhatsz.
0: De nem sokat, de meddig Róma határáig legalább?
2: Majd ott már, amikor már Olaszban vagyunk.
0: Mennyi innen Róma? 1005?
1: Én nagyon hosszú séta. Nem érünk vissza hétfőre, csak szólok. Hát csak szólok, hogy nem jövünk vissza hétfőre, nekiállunk Rómába gyalog menni.
2: Meg lesz a napi 20 000 lépésed, azt tuti.
1: Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne. Sokat elmélyednénk, magunkba lennénk, úgy megismernénk jobban önmagunkat. Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne.
0: Már a Budaörs táblánál Eszter azt mondja, hogy valahol meg húsgolyó tennél.
1: Igen, én már állnék a burgerbe, tudod, 2 darab vaperér azonnal. Meg egy sajtgolyó. Igen. Jó, én egy kicsit érzem ezt a sztorit.
0: Ugye?
1: Én érzem.
0: Engem is elkapott teljesen.
2: De te például, akkor lefeküdtél, gondoltál erre, hogy...
0: Igen.
2: Az durva, az a durva.
0: Közvetlenül utána.
2: De van, te volt ilyen pillanat,
0: de nem érz, azért hoztam be, mert ez átitatta az egészet, hogy így megfogod.
1: Szerintem ez egy szép pillanat. Hálás, motorozik és ránéz a felirat. Én ezt adom.
2: De például, mi lesz akkor, hogyha...
0: Az ördög.
1: Mondom, hogy a sátán.
2: De miért vagyok az ördög? Most keresem neked a...
0: Gonoszság vagy.
2: Nem. Na, de jó, hát én is elmentem, mondom.
0: Ki leszel üzetve a paradicsomból.
2: Én is kaptam jelet a Mambo Bárnál.
1: Gyere be.
2: Tulajdonképpen.
1: Pultosokat felveszünk. Csak mondom, hogy a zarándoklat alapvető magatartási szabályok. Csönd és béke.
0: Na, itt meghaltunk. Itt a vége.
1: Közösségi fegyelem, itt kiszedtek engem is. Digitális mértékletesség.
0: Jó, Gyulát elvesztettük.
2: Akart az apostoloknak volt digitális mértékletessége például?
0: Hát szerintem igen.
2: Hát talán ott volt a tábla a kezükben.
0: Írt a Fanny ilyen, hogy...
1: Egészség és józan életmód, Ferenc.
0: Én is kiestem. Azt gondolom, hogy
2: sem érzem. Az utolsóba fogsz felírni.
1: Korhatárok. Korhatárok, kiskorok általában csak szülői engedélye mehetnek. Elmondom, hogy mindenkire igaz egy. Tehát kinek a csönd és béke, kinek a digitális mértékletesség, kinek a korhatár és az egészség és józan életmód. Elmondom, hogy mind a hárman elvéreztünk az arándoklat megismerésénél és lelki-fizikai átélésénél, csak szólok.
2: Én ezt szeretném mesélni, hogy nagyon sok egyházi táborban vettem, és sőt, egyházi iskolába is jártam, nem sokáig. És
0: azonnal kiraktak.
2: Nem volt húzamosabb ideig, de hogy én engem gyerekkoromban a táborok hiányában, hogy ilyen egyházi táborokba küldtek, és 9 éves koromban például itt szívtam először cigit, és
1: ugye ez is tudtuk az egyházról, hogy elég romlott.
2: Része volt is, illetve különböző alkoholos termékek is itt találkoztam először. Szóval, hogy ott azért van élet. Tehát ez nem, tehát ez az önmérséklet azért ez nagyon...
0: De ha igazi zarándoklat, ott nincs izé, nincs
1: ott semmi nincs. Ott semmi nincs.
2: A zarándoklatnak az adja magasabb a borsát, hogy estén nagyon elfáradsz. És akkor tudsz jobban kapcsolódni a lelki részéhez a dolgoknak, szerintem.
1: Igen.
2: A kaptatás.
1: Igen, hogy ott folyamatosan mész. Abszolút. Igen. Ja.
2: Meg amúgy, de tulajdonképpen az El Caminóban is, hogy ez a jó, hogy ugye, hogy miközben gondolkozol, addig folyamatosan mész, és van egy ilyen élményed, hogy ugye dolgozott fel a dolgokat, amiket még nem tudtál, mert fizikailag csinálsz közben valamit, hogy haladsz az úton, haladsz az agyadban, haladsz a lelkedben, és amúgy azt szerintem működik.
0: Jó, akkor én is elindulok, mert az elmúlt 2 évet mellettem.
1: Az 900 kilométer, hát mész a Pireneusokon, ha nem mész, hát akkor csak 600 valamennyi. Ha Santiago de Compostela, még a Finisterig elmész, ott el kell égetni a ruháidat, csak szólok.
2: És azért hívják komposztálónak.
0: És mesztelenül jövök haza.
1: Veszel valamit az ottani zarából, vagy Tesco-ba, vagy Houndenbe, de elvileg a zarándokok Finisternél az Atlanti óceán, hogy elégetik a ruhájukat. Az a teljes lezárás a zarándoklatnak. Nem állnak meg Santiago de Compostelában, hanem elmennek az óceánig. Ott van az El Caminónak a vége.
2: Látom maga előtt, ahogy elküzdöttem magam eddig a pontig minden.
1: És elégetted
2: a ruháidat. Elégetted a ruháidat. Mert
1: ez hülye, ez elégettem a ruháimat, de minden zárom vasárnapot.
2: De spirituálisan megvilágosodtam. Jó, Istenem.
1: Na jó, figyeld a jeleket.
0: Jó.
1: Ez a lényeg.
0: Most
1: jó?
0: Még azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
1: Azt már nem láttad, mert a kis vendég szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
2: A Molinónak itt tudod, a széle így nem volt rögzítve, az is.
1: Megfújt a szél.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hatalmas.

0: Richard a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kosárlabdázásra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy étcsokolád és vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, vagyis hát a továbbiakban Miley, mert hogy a héten jött a hír, hogy megváltoztatta a nevét, leegyszerűsítette, dobta a vezeték nevét, a Cyrus, és hát ahogy az apukája Billy Ray Cyrus fogalmazott, ezzel olyan elődök nyomába lépett, mint Prince, Cher, Elvis, és még sorolhatnánk. Nagyon kellemes délelőttet mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, a számunk sem változott, 0623111111, és Miley-val kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy hát neki az eredeti neve nem, ugye nem is a Miley, hanem Destiny, és hogyha neki a gyereke mondjuk popkarrierbe kezdene, akkor Destiny Child nevet semmiképp sem hagynám ki, mint zicsert.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Imre Dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Szia Márti, végre újra Magyarországon az első dolgunk volt a határt átlépve, hogy bekapcsoltuk a Rádió 1-et, írja Zsuzsi az üzenetben. Azt még megtudtam tőle, hogy az M1-es a főváros felé torlódik, munkák miatt, egyébként nem baleset miatt, a terelés előtt is, a 60-as és a 45-ös kilométer közötti szakaszról van szó. Tatabányától itt szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani. Illetve a tegnapi naphoz hasonlóan ma is erős még a szél, ez a járművek stabilitására is hatással lehet, balesetmentes kilométereket mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A tökéletes autózó zenét bekészítettem a közlekedési információk után. Medusa, Good Boys és a Piece of Your Heart.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: micsoda így ilyen plasztikus. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a következő órában is természetesen. Kezdésként egy olyan DJ producer, akinek talán a legszebb a mosolya a DJ világból, nem véletlenül. Az Orvosi Egyetemmel párhuzamosan építette a DJ karrierjét, fogorvosi diplomát is szerzett Hypaton. Tiszta doktor Albán, őt hozom nem sokára.
1: Tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
6: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
5: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az ilyes Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
8: Csíkos szatyorban,
7: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
9: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
7: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy már hogy... Ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
9: És ki mondja meg, jó, definiáld a maradékot.
7: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki.
9: Tehát
7: a kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
9: Hát, ez egy fajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett már lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert az mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
7: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszabolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
8: És vajon volt álcázás az elején?
7: Ült egy lesötétített
8: dácsiában. Igen.
9: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
7: Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad polgár összörül. Nem én vagyok, takarodjam.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Viki Kem az anyukájával hallgat minket Siófokon, azt írta, hello, anyuval csajos hétvégén vagyunk, és innen hallgatjuk a Rádió 1-et. Szeretünk titeket. Viki Kem, élvezzétek ki, én nagyon szeretem az ilyen utószezon hangulatot a Balcsén, meg akárhol nagyjából. A Coldplay 5. stúdióalbumáról pedig nektek is szól a Paradise, Milo Xylotom. Ez volt az 5. stúdióalbumunk, én ezt nagyon szerettem. Kozomár is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind

0: Richard a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
1: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
1: Szállás.hu

0: és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Mega Sztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT-tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az Auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

0: Rádió egyen.
1: Minden nap dél és egy között a mikrofonnál Kismárti. Selena Gomez dalát hozom, ez a Wolves, amit Marshmallow-val közösen készített el, és aminek a jelentése, hát sokak szerint kétértelmű, mert bár ugyan egy szerelmi történetről, érzelmi hullámvasútról szól a Wolves, a farkas, latin megfelelője a lupus, és hát mint tudjuk, ebben a betegségben szenved az énekesnő, lupus, ezzel diagnosztizálták. Ugye 2017 októberében jelent meg a dal, mindössze néhány héttel azután, hogy Selena Gomez sokkolta a világot a hírrel, hogy a lupus okozta szövődmények miatt sürgős vese transzplantáción esett át. Hát ebben az időben született ez a dal, a Marshmallow-val közös Wolves, ezt hozom most a Daily Mixben.

igazi mai sláger megy a Daily Mixben is. Most Shakira, aki ugyan kolumbiai származású, de egyéb spanyol nyelvterületeken is nagyon nagy kultusza van. Madridban például egy saját stadiont, egy Estadio Shakira nevű

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, kevesebb mint 24 óra és újraindul a nagy kulcsvadászat. A Rádió 1 konténer, és aki nem szeretne lemaradni az első helyszíni játékokról, a holnapi időpont és helyszín, mondom, Budapest, Corvin Plaza főbejárata délelőtt 10 óra. Itt lesz az is délután 2-ig, aztán az adásban is folytatódnak majd.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan szupersztár, aki tudja, hogy a nagyon nagy elérés, a nagy hírnév bizony nagy felelősséggel is jár, és rendszeresen szokott adakozni. Legutóbb például most nyáron 50 ezer dollárral támogatott egy 3 gyerekes amerikai édesanyát, Ashley-t, aki július 18-án egy heves esőzés idején megállt az autójával a strádán, meglátott egy balesetet, segíteni próbált, és egy másik jármű megcsúszott a vizes úton, feléjük sodródott, és sajnos őt sodorta el. Tehát most neki 50 ezer dollár plusz segítséget ajánlott fel az énekesnő, Taylor Swift, akit hozok nem sokára.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Magyarország leghosszabb

0: mindenkinek. A nyár dalát pedig még nem engedjük el, annál is inkább, mert hogy tart a nyár, a csillagászati legalábbis. Mert annak a vége a szeptember 23-án, magyar idő szerint éjjel 2 óra 5 perckor lesz. Az a vége, akkor tudunk elköszönni tőle. Loi, Golden Summer, az aktuális kedvenc szól most a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például a futáshoz is sokakat érint. Hát valaki azért, mert résztvevő, valaki azért, mert autóval menne, de nem tudná, lezárások vannak. Budapesten meg időszakos lezárások. Félmaraton futóverseny van. Többek között a budai és pesti alsó rakpartok, a Szabadság híd és az Óbudai Árpád fejedelem útja is le lett zárva. És az érinti a tömegközlekedést is. Ma a 16-os, 29-es, 34-es, 105-ös, 106-os autóbuszok többek közt rövidített vagy módosított útvonalon közlekednek. Police.hu, ott részletesen felsorolják, hogy hol számíthatunk lezárásokra még a mai nap során.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: játékkal lesznek délelőtt 10-től helyszíni játékok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legfőbb

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, és popdívákból nem lesz hiány. Rihanna, Eva Max, Dua Lipa, és először is a mély királynő mindközül, Jennifer Lopez, aki a divák minden tulajdonságával rendelkezik, azt gondolom, és nem csak a külsejére gondolok, ott van a fegyelem, a munkabírás, a kiemelkedő stílusérzék, a tökéletességre törekvés, elképesztő maximalista, a magabiztosság és az üzleti érzék. Jennifer Lopez, David Guetta, őket hozom a folytatásban.

0: DJ-knél. Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy is egy üzenet.
1: Boldog születésnapot szeretnék kívánni a barátomnak, és hogy ő azért a legjobb barátom, mert már több mint 7 éve ismerem.
0: Ó, és hát zsengekorodhoz képest ez a 7 év, ez egy nagyon nagy távlat. Minden élethelyzetben számíthatsz rá?
1: Igen.
0: Isten éltesse sokáig.
1: Köszönöm.
0: Tiesto, Lélo, egy óriás Rádió 1-es kedvenc a folytatásban. Hangot rá.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, Rihanna és egy klasszikus a folytatásban, mert hogy az esetében még új dalokról nem beszélhetünk még, de már stúdiózik az énekesnő és ezt a férje A$AP Rocky is megerősítette a nyáron.

Marley album, de úgy nyilatkozott Rihanna, hogy a reggae motivumok visszaköszönnek majdnem az összes dalból. Hát azért volt már neki reggae dala, ha emlékszünk rá, a Man Down, én ezt nagyon szerettem tőle, teljesen más stílusban énekelt, érezhető volt, hogy a szívéből jön ez a műfaj, és most már meg is teheti, hogy egy olyan albumot rakjon össze, ami mindenféle megfelelési kényszertől mentes, most egy korábbi nagy dance-pop sláger szól tőle.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 3 óra után pedig indul a slágerlista, vagyis a Rádió 1 Top 50. 5 órától Cookie Mix-en majd 2 órán át, mert hogy az After Party Show még Summer Edition, és kívánságműsor is lesz. Én Kismerti voltam.
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: Rorschach a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

42. helyen zenél Teddy Swims, ez volt a The Door. A 41. helyezettel folytatom. Better Times. Rádió 1-es újdonság Robin Schulztól, ami tulajdonképpen egy üzenet azoknak, akik éppen padlón vannak. Tehát nem egy egyszerű, minden szép, minden jó dance dalról van szó. A szöveg alapja az, hogy lesznek rosszabb és jobb időszakok is, de mindig lesz valami, ami tovább vezet. Better Times. Új Robin Schulz.

0: egy top 50. A 34.
1: A dal, a Dracula, amin maga a készítő Tame Impala is meglepődött, mármint azon, hogy milyen jó kis popslágerré nőtte ki magát. Az egyszer

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládés vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

megy ez a Top 50, és Blond is következik most még egy dallal, ami ezúttal Rádió 1-es újdonság, Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lány esetében nem volt egyértelmű, hogy ő DJ lesz. Gyerekkori álma az volt, hogy számítógépes hacker legyen. Nem tudom miért, de hát ez mutatja egyébként, hogy nagyon is otthon van a számtekben. Neki nem kell elmagyarázni semmit egy gépen, egy programban, minden kis újbolttól. Most meg már persze a zenélés is így megy neki. Az egyik legelismertebb lemezlovas a DJ szénában. Blond is, itt az új tőle, a Lovers on the Dance Floor, 30.

Helyen. Rádió 1-es újdonsággal folytatom Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. A dal több mint egy évtizedet várt arra, hogy egyáltalán hivatalosan megjelenhessen. Minden idők egyik legsikeresebb DJ-je és minden idők egyik legismertebb énekese. 2014-ben kezdtek dolgozni rajta, miután megismerkedtek, és annyira működött a közös munka, hogy akkor megszületett a dal alapja. Aztán a folytatásra mostanáig kellett várni, hogy újra összefújja őket a szél egy fesztiválon. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. A Rádió 1-es újdonság. 26.

0: igazi mai sláger megy. Hamarosan újra Ed Sheeran énekel majd, mert hogy ő már kijeresztette egyszer a hangját. Az Azizám a múlt héten a 22. volt, most a 24. Ez indítja az újabb zenei órát mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió egy.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1.
1: A 24.

0: 23. helyen Fast Boy zenéje követi, A Good Life.
1: Rádió 1 Top 50, a 22.
0: A Swiss Disco, Sam Fett.

0: Még majd emlékezni arra, hogy az idei nyarat is a Rádió 1 durrantotta be. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján az a Swiss Disco és Samfeld is fellépett, akik közösen jegyzik ezt a dalt Rehab-bel. 22. a Sleep Tonight a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.

0: személyesen. Blondish, itt vagy?
1: Hi, this is Blondish and you're listening to Kuki.
0: Itt volt személyesen a stúdióban a lakfiúk. Sőt, mixelt nektek élőben. Igen, A Prayer of the Sun. Walking on a Dream, Blondish remix, ez volt hallható. Érkezik egy francia duet DJ. Nem Kuki David Guetta, nem Kuki...

De jó volt ez tényleg. Jól esik ne hallani egy pár régi igazi májslágereket, mint Bongo Cha-Cha-Cha. Ez volt Good Boys. Itt a rádió egyen, ahol csak igazi májsláger megy. Oh-ho! Egy jó kis nyári hangulat érkezik körém és sorém. Igen.

0: hallhatná. 18-19 óraig mixelek tovább nektek a jó kis muzsikát, jó? És kivel találkozunk, azt is elmondom, hamarosan mixelek nektek Sam Feld, Heart Like Mine. Tartsatok velem!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
2: Ne!
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrok egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgyis te...

0: kosárlabdázásra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mix 7, yes! Új mutamegy pár perc ezelőtt érkezik az egyik kedvencünk, imádunk, Sam Fell és Heart Like Mine. Még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást. Kérjetek nekem, nem fogunk unatkozni egészen 19 óraig. Olyan jó zenek jönnek, hogy nyaha, hiha, juhu, aha. Allé, jönnek a Sam Fell, Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. Hoppé!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhás nénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Mondom, az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
5: Csíkos szatyorban
4: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
6: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
4: az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy... Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
6: Ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
4: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
6: az maradék, hát ez ugyanaz, hát ők is azt csináltak.
4: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
6: Hát ez egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert az mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
4: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Én ezt kiszabolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
5: És vajon volt álcázás az elején?
4: Ült egy lesötétített
5: Dacia-ban. Igen.
6: Megragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
4: Igen, tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Nem magad, polgár összörül. Nem én vagyok, takarodjam.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük, mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel.

0: élete kulcsát, a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jyszk áruházba, vagy a jyszk.hu honlapra. Jyszk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
0: Magyarország legnépszerűbb esti

0: vagy Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a kívánság műsor elkezdődött, a vonal túlsó végén ki ez van szerencsém? Halló!
2: István vagyok, szia Kuki!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok. Melózgattunk úgy, hogy most...
1: Vasárnap is meló van?
2: Hát persze.
1: Jó. Mondjuk igen? Én is melózok vasárnap.
2: Na.
1: Mit szeretnék enni tőlem?
2: Nagy bogitól szeretnék egy számot, hogyha lehet.
1: Persze, legújabb jó lesz, az a szemcím, hogy jó leszek újra. Ráadásul ez egy Metzger Victoria Radio Remix, ez megfelel, uram.
2: Mert hát őt is szeretjük a Metzger-Vikit, úgyhogy jó. Nagyon jó lesz.
1: És kinek jó. Szeretnéd küldeni, mi lenne az üzenet?
2: Hát most itt vagyunk a anyunál a otthonba, és itt a két anyós nővérkének, Marcinak és Mariankának szeretném küldeni, mert sok segítségét köszönjük szépen.
1: Jó, rendben. Rendes tőled. Én kivarok neked egy szuper kerémes estét, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Oké, köszönöm, szia Kuki.
1: Szia, hello, nincs mese, érkezik Nagy Bugi, és a szám címe Jó leszek újra, ott van mellett te is, de meg ezt mondom, ez egy Metzger Victoria Rádió Remix, itt a Rádió 1-en. Halló, Pukika, mindíts be!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: 19 óra múlt 24 perc jelenek, fiú, kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló?
2: Szia, Kuki, Mikó vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen, minden rendben.
1: Holnap munka, kezdődik a hét?
2: Igen, kezdődik újra.
1: Ezért tudtad pihenni hétvégén?
2: Persze, persze, igen, minden jó volt a hétvégén.
1: Na jó, van, rendben. És kiátöltöttem most Switch Disco, az egyik újabb dal tőlük. Sleep Tonight, ez a szám cím, ez pont jó. Aludni este. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Anyukámnak szeretném küldeni.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Nagyon szeretem,
1: ennyi. Ja, jó, van, oké. Okay. Már mondjuk ez egy jó dolog szeretni az anyuka. Anyuka csak egy van, jó, vigyázz rá, jó?
2: Van, jó, rendben.
1: Jó, van. Köszönöm szépen a telefonatál, és kitartás jövő étre, jó?
2: Jó, köszönöm szépen.
1: Szia, szia. Switch Disco érkezik nálunk Rehab együtt, a szám címe Sleep Tonight. Indíts be, Kukikám.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Megy az időlenek, fiúk, nem sokára vége a kívás a műsornak, de van még lehetőség hívni engem a 0620-311-111-re, mint most kicsoda.
2: Halló, Kuki, Hizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Pihengetünk.
1: Pihengetek, az a jó. Mit szeretnék kenni tőlem?
2: Egy jó kis dalipát.
1: Jó, kinek?
2: Nikinek, Vivinek, Anikónak, Józsinak, neked, családodnak, és meg Szikora Tamásnak.
1: Oké. Okay. Rendben, uram, a jó pihit kívánok neked, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönjük, Kuki, szia,
1: szia. Ó, Dua Lipa érkezik nálunk, don't start now, a lejjabb, Kukikámi, nincs be.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Így van a mai utolsó telefonaló, és tessék felkészülni. Szokott hívni engem sokszor, imád szerepelni, Viktor. Hello!
2: Jó estét kínálok!
1: Na, mi
2: jaj,
1: is?
2: Micsoda reklámszöveg, micsoda felvezető.
1: Hát azért vagyok itt, hogy felvezetem a műsort. Na, és akik szerepelek benne?
2: Ez annyira tetszik, hogy változtatok magamon. Valamit elhagyok. Például innentől kezdve vegetáriánus leszek.
1: Na, ez sokan ezt csinálják. Tényleg. Állítólag egészséges. Az a baj, hogy ne szeretem a húsika, de hát na. Na, jó van.
2: Akkor kombináljuk a kettőt. Kérek most egy vegán Lilit. Húsmentes is.
1: Jó van, és kinek szeretne külön a legújabb daltól egy Hilmi?
2: Minden hozzám hasonlóan hibbant agyunak.
1: Nem értettem azt a szót, hogy biztos valamit jelent. Jó, oké, rendben. Jó van, uram. Jó. Holnap munka?
2: É, még ma is, de igen. Köszönöm, nagyon sok teendő van, úgyhogy nem unatkozom.
1: Jó van.
2: Folytatom, amit ma elkezdtem.
1: Az a jó, nem unatkozni, ez egy jó dolog. Rendben, uram, köszönöm szépen, a telefonáltál, vigyázz magadra, jó legyél.
2: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Csáó, csáó, érkezik Regan Lili, a legújabb daltól, Hilmi, ez a szám címe.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, hogy Isten, ezek innen. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
3: Csíkos
4: szatyorban,
2: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Tehát ez nem egy új dolog.
5: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
2: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy... Ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
5: Ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
2: Hát ami nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki.
5: Hát ez ugyanaz, hát ők is azt csinálják.
2: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
5: Hát ez egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert az mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
2: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszabolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
4: És vajon volt álcázás az elején?
2: Ült egy lesötétített
4: Dacia-ban. Igen.
5: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
2: Tényleg, evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Nem magad, polgár összerül. Nem én vagyok, takarodjam.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sziasztok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Egy fantasztikus új zenés klasszik partikon túl, itt a rádió stúdiójában. Félőben DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
1: Sziasztok, szép estét, én DJ Junior vagyok, ez egy abszolút egyébként ilyen képzavar. Az új és a klasszik együtt, de én mondanám, hogy tudok vele azonosulni, de nem, ők ketten igen.
0: Ez olyan egyébként, csak röviden mondom neked, mint amikor megcsinálod a No Dose-t és nem eredetiben játszott, hanem a saját verziódban. Na az egy klasszik új.
1: Így van, az cover. Atya Jézus Mária. Ladies and gentlemen, madame and herr, madame nesse. Fiúk és lányok, én el sem tudom mondani, hogy mit kéne mondanom, mert ezek itt össze-vissza beszélnek. Egy biztos, hogy én vagyok, itt leszek 9-ig, 7-ig, hát és igen, köszönjük mindenkinek, hogy ott volt tehát 5-től
0: tapig fejében. Te vagy, te én vagyok én, ez fontos. Akkor kezdjünk is, méghozzá egy újabb igazi mai slágerrel, fantasztikus zenei hírekkel, itt a Rádió Egyen. Alex Kenji és Junior kedvence a Bambolé, itt a rádió. Bambolé, a diszkosítban.

0: Ez a Rádió 1 estésője, a Diszkósit Rádiós. Én vártam egyébként ezt a vasárnapot, hogy megbeszéljük, azt legyen zenei hír, hogy milyen az a klasszik zene, ami új egyébként. Tehát, hogy mi játszottatok tegnap, mi volt olyan, ami klasszikus, de mégis új. Komolyan kérdezem ezen a...
1: Green Velvet például, Benny Benassi, David Guetta, és sorolt.

Rádió egy csak igazi, ma is Sláger, megy diszkosi Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel. Egy biztos, hogy jövő héten én végig félőben leszek, ugyanis kedden elutazok és csütörtökön, illetve nem pénteken jövök vissza, képzeljétek el, Észtországba megyek. Az I'm an Angel produkció miatt megnézni egy vadonatúj szórakozó helyet, amit ott építenek, és tanácsokat kértek tőlünk, hogy az első fellépésünkhöz milyen

1975, we brought you an album with a song.

0: Bocsi, Tibor, istenietesen ünnepelteket.
1: Én azzal jövök itt hirtelen, csak röviden, hogy szombaton én Fertődön egy városi rendezvényen kezdek, utána viszont diszkós itt lesz, méghozzá Legend, szombathelyen találkozhatunk, ott a Hanvai kezd, én folytatom, és utána érkezik Bárány Attila, az elmúlt 20 évben mindent játszunk.
2: Én jövő héten osztom az észt, ugye már Észtországban, aztán Mezőtúr, pénteken, Nyírád és Szombathely.

0: Ez rádió, egy esti show, a diszkósít rádió, itt vagyunk veletek 20 éve, és hát kérem szépen decemberben ünnepelünk. Ezen kívül még lesznek diszkósít partik, nem csak most, jövő hét szombaton, ugye majd, hiszen akkor Szombathelyen leszünk, hanem lesz még magánbulink is, ha jól emlékszem, október 1-én is, és még lesznek rendezvények, úgyhogy készüljetek. Mindenféleképpen ezeket beszéljük át, mellett, hogy a felét, vagy egyikünk, vagy másikunk, vagy a harmadik elfelejtette. Szóval egyébként jövő héten a teljes lista ki fog kerülni a diszkósít Facebookjára, tessék majd csekkolni.
1: Jövő héten 6 fellépésem lesz, ahhoz képest, hogy vége a nyárnak, meg hogy ígéretet tettem magamnak, hogy visszaveszek. Hát egyelőre nagyon nem úgy néz ki. Csütörtökön Tihanyban egy céges rendezvényen lépek fel, pénteken Miskolcon csinálok fürdős bulit, és onnan megyek mezőtúra az ottani buli paradicsomba, ahol 2 órát fogok zenélni. De a legdurvább, a szombat este lesz, az első fellépésemről nem is beszéltek, csak a folytatásról. Komáromban a Castello nyitó bulián zenélek éjféltől, aztán irány Szombathelyről a Diszkósít Legendsen harmadikként állok majd a lejátszók mögé. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon, és most a folytatásban érkezik itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között Billy Idol és a Heroin 2026-os Biztonság Mixer.

0: csak igazi mai sláger, egy ma estére búcsúzik DJ Junior, Barátor és jó magam Hambai PG, amint említettem, volt jövő héten elutazok Észtországba, így hát félőben leszünk, pénteken Mezőtoron, szombaton pedig Nyírádon, egy szombathelyen várunk mindenkit sok-sok szeretettel. Szavaztok!
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy Fertődön kezdek egy városi napon szombaton, utána viszont a srácokra együtt Diszkosit Legends lesz, méghozzá szombathelyen találkozhatunk, minden DJ Junioros elérhető a DJ Junior videó csatornán a YouTube-on, úgyhogy keressétek ott az új megjelenéseket, és amíg nem követtétek be az oldalt, akkor tegyétek meg. Holnap ugye hétfő, én mixelek élőben itt a Rádió 1-en 8-kor, akkor találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind

0: élete kulcsát, a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyarul.

remek világsláger megalkotója, köztük az én nagy kedvencem a Never Walk Alone, amit folyamatosan játszom azóta, mióta megjelent. Nagyon csípem a hölgynek a stílusát, és most egy vadonatúj trackjét fogom lejátszani nektek, a Lovers on the Dance Floor, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: vasárnap este Philcox lemezjátszóink mögött. Mi a most?
1: Már többször több generáció a saját szájának az ízlésére formálta a Keep Pushing On-t, ugyanis ez egy óriási világsláger volt, főleg a klubokban és a fesztiválokon robbant a 2000-es években. Viszont most én úgy döntöttem, hogy 2026-ban mindenképpen szeretnék készíteni belőle egy olyan saját verziót, ami talán a legközelebb áll az én szívemhez is. Így született meg ez, amit most hallani fogtok. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ez a Keep Pushing On tőlem, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Támaim Palás, a Dracula óriásit megy mostanában. Nagyon-nagyon szeretitek, egy felkapott dalról beszélünk, és én szerettem, amikor egy ilyen dalhoz úgy nyúlnak hozzá, hogy megtartják az eredeti hangzását, de mégis valami plusz tudnak hozzáadni. Ez kifejezetten egy kicsit ilyen szárazabb, nyersebb, kalapálósabb irányba ment el. Ez belőle az Omnom verzió, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio.

0: köszi, hogy vasárnap este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Phil Cox a lemezjátszói mögött, Bibi Rexha, Robin Schulz, Alex Kenji, ők mind-mind jönnek vadonatúj zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a rádió egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyarul.

0: mindenkinek, ősszel is itt leszünk ám veletek minden este, ilyenkor vasárnaponként Vilkox mindig két órán át mixel, úgyhogy jöjjön a második szett. Hello Vilkox!
1: Sziasztok, nem állunk meg a jó zenékkel így a második órában sem, ez még mindig itt a World is My Radio Show. Egy olyan dallal indítjuk,

0: Robin Schulz egyik legfrissebb megjelenése, ez volt a Better Times a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, és tőle ugye megszokhattátok, hogy minden héten hoz igazi különlegességeket, olyan ritkaságokat, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol. Hát figyeljetek, jön most egy ilyen.
1: Most teljesen őszinte leszek hozzátok, amikor először meghallottam ezt a dalt, nem értettem, pedig már én is 20 éve hallgatok elektronikus zenét, viszont volt egy kis kitekintésem, elutaztam Horvátországba az ottani Defective Fesztiválra a barátaimmal, és egy nagyon nagy house élményben volt részem. Ezt a dalt igazott nem játszották, de még sokkal-sokkal közelebb tudott hozzám kerülni a house zene, és sokkal jobban átjönnek azóta azok a dalok, amik kifejezetten a klasszikus house stílusában íródtak meg. Frankie Rizzardo és a Shinjuku azóta az egyik nagy kedvencem lett. Ezen megyünk tovább, itt a Rádió 1-en.

0: feldolgozás Szemfeltől és Rosalintől. Ez volt a Hard Like Mine a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszói mögött, és Max Tyler jön most.
1: Max Tyler idáig főképp az elektronikusabb, elektrós, tech house-os hangzásról volt ismertebb. Nagyon jó kis feszes zenéket szokott készíteni, és tulajdonképpen majdnem az összes dalát szoktam játszani. Nem tudom, hogy a csávó hirtelen honnan került elő, és honnan tud ilyen minőségben ennyire táncparkettre érett zenéket készíteni. Most viszont egy kicsit megmutatta a mélyebb oldalait is, számomra legalábbis. Egy kis nudiszkó csempészett a hangzásába, és egy nagyon jó tracket készített el. Ez tőle a Love Forever, itt a Rádió 1-en, a Word Is My Radio Show-ban.

0: vagyis a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, ebben most Wilcox segít, és Lost Frequencies jön most a legfrissebb megjelenésével.
1: A Lost Frequencies egy olyan előadó, akinek kifejezetten jól működnek a dalai itt a rádióban, és a Táncparketten is egyszerre, talán ennek is köszönhető az, hogy évről évre rengeteget játsszuk itt nektek a rádióban. Egy vadonatúj, ízig-vérig nyári darabot hoztam tőle, a Livitól, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezettje, sőt azóta már a szerzőtársa is ez az olasz szupertehetség. Ez volt Hypaton és az Out My Head of Word Is Mine Rádió Showban a Rádió 1-en. Phil Cox, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Pénteken találkozhatok velem Kiskörösön, szombaton Tisza Szent Imrén, és itt vasárnap a Word Is Mine Rádió Showban is. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: És maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Briklék.
2: Bírod még? A Word Is Mine Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Egész magyar.

0: Így van, innentől Briklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello, Briklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexha és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Regál Lili, aki egyébként nagyon ügyesen süt, nemrég pár napja pont egy live mix után csinált egy tök jó kis sütét, átküldte fotó, nem kóstoltam, de képen parádé. Na, viszont igazi mai slágerek továbbra is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy Sirem most, akit választottam az Azizámmal, aki pedig üzenne a számú 0620 311.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és most picit nagyobb tempóra kapcsolok újdonságok tekintetében. Megéri figyelni, mert egymás után hozok egy csomót. Most a fogyarázsban például arra gondoltam, hogy egy német énekesnőt, meg egy DJ-t és producert. Igen, ők azok, Loi, David Puentes-zel, a nagy kedvenc, a Golden Summer, amit már

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértem, felesleges duma helyett inkább egymás után hozom az újdonságokat. Most például Robin Schulztól választottam egyet, Better Times, rengeteget játsszák a DJ-ink, nagyon sokat lehet már hallani a World Is My Radio Show-ban, és óriási kedvenc. Aki még nem hallotta, az külön figyeljen. Mutatom, Robin Schulz és az újdonság, a Better Times itt a rádió 1.

okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nem az első alkalom, hogy Martin Garrix és Ed Sheeran közösen dolgozik, de ilyen jó dalt szerintem még együtt sem csináltak. Hát, ha valamire tippelnem kell, hogy ezen az őszön mi az a felvétel, ami a legtöbbet forog, akkor szerintem az ez. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, már indítom is.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ma már indul a Rádió egy konténer. Bizony, ismét megtöltünk egy óriási konténert tele ajándékokkal. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy mi van benne, de ha valaki megnézni a konténert, tényleg a saját szemével lássa, az ma már találkozhat vele, mert hogy visszük a Corvin Plaza főbejáratához, Balázsék után ott is ott vár mindenkit, és a konténer is, oké? Én meg Lady Gaga közben, Ariana Grandéval, Rain on Me, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az újabb zenei óra pedig már el is indult, méghozzá Justin Bieberrel, The Kid Laroi-jal, ez a Stay tőle, de ebben az órában a Swish Disco és Shakira újdonsága is pörög majd itt a Rádió 1.

igazi mai sláger megy. A hazai élvonal a Valmarral, a legnagyobb kedvencek pedig pörögnek tovább. Most irány az angol élvonal, meg a holland, mert a Swiss Disco Angliából, Rehab és Sam Feld pedig Hollandiából jön. Ők közösen hozzák az igazi mai slágert. Ez a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!